0: 1-1 zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti nagygettó területét 1944. december 10-én zárták le. A Dohány utca, a mai Kertész utca, a Király utca, a Rumbak-Sebestyén utca, a Madách Imre tér és a mai Károly körút által határolt terület mintegy 4500 lakásába 40 ezer embert telepítettek a városban elszórt csillagos házakból. Ez a szám gyorsan emelkedett, és 1945 elején elérte a 70-80 ezret. A nagy gettót 1945. január 18-án a szovjet csapatok szabadították fel. A gettó felszabadulása után megközelítőleg 3000 temetetlen holttestet találtak, amelyek többségét a Dohány utcai zsinagoga mellett tömegsírokban temettek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, másnéven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a vízi út alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szentgellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szentgellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festéksprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt Tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, a budapesti Turulházba invitáljuk Önöket. A magyarság dicső korszakait bemutató Genezis című magyar misztérium játék két felvonásban mutatja meg ősi regényeinken keresztül a honalapító és nemzetmegtartó nagy csatákon át hős vezéreink, királyaink és fejedelmeink küzdelmei közepette, hogy milyenek is vagyunk, voltunk, és talán leszünk itt a Kárpát-medence közepén. Hét énekes tolmácsolásában csendülnek fel dicső múltunk, ősítünk, küzdelmünk nemzet megtartó dalai, a Reggeli Express vendége pedig Kovács Nóri színésznő.
2: Genezis, hogy a kezdetektől egészen a mai napig. Misztériumjáték, mert a szereplők énekelve és nem koreográfiával adják elő a dalokat, viszont segítségünkre van egy nagyon látványos tánckar mögöttünk, akik vizuálisan mégis bemutatják a történetet, és hogy kerek teljes egész legyen, az az élmény, egy nagyon szép videós háttérvetítés is segíti a befogadást. Valahol az ősi múltban gyökeredik, tehát pontosan meghatározni nem tudnám a korát. Mondjuk azt, hogy az ókor, sőt, akár a teremtésig is visszamehetünk, a bibliai teremtésig, és hát a első fontos momentum az a bizonyos szarvas űzés, amely Arany János mondájából, regéjéből már sokaknak biztosan ismerős, amikor is Nimrodnak két fia, Hunor és Magor, szarvast űzni, szarvast vadászni megy az erdőbe, és hát a szarvas helyett szép tündérlányokra lelve megalapítják a nemzetünknek az ősét. Tehát valahonnan indul, innen indul a darab, amely aztán végig kísér az évszázadokon, és azoknak az eseményeknek a folyamán, amely a magyar történelemhez kapcsolódik, egy-egy dal szól erről. És valahol egy ilyen csendes katarzis pont az, amikor elérkezünk Trianonhoz, és szétszakítják az országot, szétszakítják a nemzetet, és itt mondjuk ki igazándiból a fő motívumot ennek az egész misztériumjátéknak, hogy a megmaradásban az erő az összetartozásban van. A jövő az talán még most is íródik, hiszen a Trianon után mégiscsak egyben maradtunk, és ugye még azért 56 eseményei is megtépáztak bennünket, de amint mondtam is, összetartozás, összefogás, szeretetben és hitben, és az ősök tisztelete, és az ő hagyományaikat és értékeiket követve haladunk a jövő felé. Hát mindannyian jártunk történelem órára, de azért azt mondanám, hogy azóta már fejlődött a tudomány, és újabb dolgokra derült fény. Ugye azért a genetika, a DNS szekventálás nagyon-nagyon sok mindenre fény derített, és az, ami eddig regének, mondának vagy mesének tűnt, az egyre jobban kezd a történelmi tényként bevonulni a köztudatba, de azért a művészeten keresztül teljesen más ezt megközelíteni, mint a történelem könyvekből, vagy a történelem tanár által előadott száraz tananyagból, és hát nem véletlenül szeretnénk ezt minél több fiatalhoz is eljutatni, mert a saját magam emlékeiből emlékszem arra, hogy azért a történelem órák néha nagyon kemények voltak számomra is, és néha nem láttam az összefüggéseket benne. A daloknak egy jó része populáris, folkos, rockos hangzásvilágot kapnak, hát ha így közelebb áll majd az ő szívükhöz is, és hát nyilván a vizuális látvány is segíti, hogy ezt minél jobban közelebb érezzék a szívükhöz. A hét énekesnek különböző műfajokban érzik otthon magukat, és mindenki a saját lelki világát hozta bele ebbe a darabba. Én a folkos hangzást képviselem, és hát nyilván a hangszerekben is, a hangszerelésben is ez dominál az én dalaimban, de vannak olyan szereplők, akik például a rock világából érkeztek, vagy az ilyen liraibb hangvételű gitárkíséretes dalok világából. Az a szép az egészben, hogy mint ahogy ez a rádió is, mi magunk művészek is szimbiózisban tudunk lenni a darabban. Nagyon sok élő hangszer, nagyon sok autentikus hangszer szerepel, és például rokonnépek, testvérnépek hangszerei is bekerültek, hiszen az őstörténetünk, a honfoglalás előtti időkben még ezek a népek annyira nem váltak külön, és így az ő zenéjük a mi zenénkkel nagyon rokonítható. És nagyon szívesen kísérletezek a populáris hangzásvilág, akár a klasszikus hangzásvilággal is, és ezeket beépítem a repertoáromban. Természetesen az alapnak is, alapja mindennek is a gyökere a magyar kultúra, magyar népzene és néphagyomány kultúra. Én nagyon sokat járok Erdélybe, még a mai napig is gyűjteni. És ezeket a gyűjtéseket, ezekről a csodálatos emberektől mind-mind megpróbálom megfogalmazni, vagy a dalban, vagy a zenében, és ezeket közkincsé tenni. Hiszen ezek az értékek azt gondolom, hogy a mai világban is ugyanolyan fontosak. Semmiképpen nem egy szomorú előadás, sőt, egy nagyon felemelő előadás. Én azt gondolom, hogy ebben a két órában olyan pozitív energiákat adunk a közönségnek, és kapunk tőlük, amelyek felemelnek minket, hiszen ebben a darabban nem a panaszkodásról, nem a kifejezetten a szomorúságról, a keserűségről van szó. Persze természetesen, mint minden dramaturgiában, ebben is vannak mélyebb pontok, de az egésznek a végkicsengése egy nagyon pozitív és nagyon előremutató. Nyilván mindegyik dalnak lelke van, és mindegyik nagyon fontos témáról szól, de talán a legpopulárisabb, vagy inkább azt mondom, a legslágergyanúsabb az egésznek a végén hangzik el repülj madár formájában, hiszen ez a repülj madár feldolgozás, ez az országimás dalunk. Nagyon szépen alakul az én saját privát koncertnaptáram is, és rengeteg projektben vagyok benne, viszont a genezis azért sok is a szívem csücske, nagyon szívesen csinálom. Úgy érzem, hogy a stáb összes tagjával szoros barátságot sikerült kötni, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha ez a darab minél több helyre elkerülne.
1: Téged, Vörös Marti Imrét, Hefner Attillát, Fehér Boglárkát, Szepesi Ricsoszt, Szőke Tímeát és Király Tibort, mint hang.
2: Esetleg megemlíthetjük az egésznek az ötletgazdáját, a producerét, Szelemleiné Koncz Krisztinát, aki felkarolta a magyarságot, és arra gondolt, hogy ebből az örökségből szeretne erre fordítani.
1: Ruhákról már volt szó, de hozzád köthetők saját készítésű és tervezésű ékszerek is, ez megmutatkozik, ez látható?
2: Igen, ezen a misztérium játékon a saját ruháimat és kelengye ékszereimet viselem, és nagyon jó, hogy végre van egy olyan alkalom, ahol ezeket megmutathatom. Mindennek utána jártam nagyon sokat, és magát az ékszereket is úgy készítettem el, egyébként ezek sújtászsinór ékszerek, amik nyilván abban a korban nem léteztek, de a motivum világuk és a forma világuk, hogy hasonló legyen ahhoz az ékszerekhez, amelyeket mondjuk honfoglalóiseink a veretesség szerekben hordtak. Az anyagkiválasztásban pedig nagyon mélyreható tanulmányokat végeztem, és például olyan anyagokat rendeltem, amelyek olyan brokátsejmek, amiket hordhattak a honfoglalók, és olyan mintaviláguk van, ami szintén közel állt hozzájuk, például ez az indás, griffes palmetta mintás motivumvilág. Palmetta, azaz lilium minta. Tudod, a tarsói lemezeken rengeteg ilyen van, majd ha így az emlékeit
1: ja,
2: az mind a palmetta minta. Jegyek már elérhetőek az előadásra.
1: Köszönjük szépen az invitálást, a vezetést és a szépséget Kovács Nóli színésznőnek. Ő is ott lesz a budapesti Turulházban a Genezis című magyar misztérium játék előadásán. Történelem, hagyomány, dicső korszakok, bukások és egy reményteli jövő. Ezt kívánjuk, ezt ajánljuk a két felvonásos darabba.

és most induljon el a főváros centrikus pöfögésünk, vagyis hogy a Reggeli Express program ajánlója. Ha már pöfögés, ha már szén foltok, akkor legyünk tiszták, meg hát ilyen nagy melegben azért fontos törődni a higiéniával is, de mit jelent ma tisztának lenni, és mit jelentett egykor? A Szabad Szappanozni című kiállítás a Hagyományok háza falai között erre az egyszerűnek tűnő, mégis összetett kérdésre keresi a választ, a hagyományőrzés és a kortárs gondolkodás metszés pontjában. Tehát a Hagyományok háza falai között a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményére és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak friss szemléletére építve jött létre a kiállítás, és a Lajos teremben várja majd a kiállítókat, mert hogy nem a tisztálkodás történetét meséli el kronológikusan, hanem párbeszédet nyit múlt és jelen között. A paraszti kultúra tárgyai, hímzett törölközők, mángorlók, szappanok egy olyan életmód lenyomatai, amelyben az anyagismeret, az önfenntartás és a természet ritmusához igazodó mindennapok meghatározóak voltak. A MOME hallgatói által tervezett installáció atmoszférikus térben vizsgálja a tisztaság anyagiságát, és önreflexióra hív. A Szabad Szappanozni című kiállítás a hagyomány, a fenntarthatóság és a mindennapi rituálék átalakulásának kérdéseit kapcsolja össze, tehát a Hagyományok házában, a Lajos teremben tessék látogatni, szabad szappanozni. Holdfény estek, ez 2026-ban a sorozat harmadik darabja, csütörtökön este 7-kor a Pesti Vármegyeháza dísz udvarán, házas párok a zongoráknál, alcímmel a Budapesti Piano Quartet, Hegedűs Endre, Hegedűs Katalin és Baráz Ádám, Baráz Jarima, Alisza hangversenye lesz, sok-sok Schuberttel, Bachal, valamint Csajkovszki, Rómeó és Júlia Nyitány fantáziájával, tehát 2x2 nem egyenlő 4, csütörtök este 7 óra Pesti Vármegye háza dísz udvara. Ha már tisztogattunk, ha már párosak voltunk, akkor kávézzunk is. Még mindig zajlik a Fő a kávé a teve abraktól az Új hullámék című kiállítás az elektrotechnikai gyűjteményében a közlekedési múzeumnak, ez a Kazinczy utca 21, egy gyönyörű épület. Eljutunk a virágzó pesti kávéházakon át, napjaink legújabb kávézási szokásáig, az első pesti kávé méréstől a szocialista presszokon át, a jelenkor legkifinomultabb barista technológiáig. Úgyhogy tessenek fölébredni, tessenek tisztálkodni, és élvezzenek minden programot, amit csak ajánlunk. Mi jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk. Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Ma kezdődik az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozó. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napirend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiai jogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű második blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csak nem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az előregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatokra önkormányzatok, vízközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveztek ki. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ma kezdődik az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósi Csák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Szia, köszönjük a meghívást.
3: Szia, köszönjük a meghívást.
1: A Dajer Alapítvány fókuszában mi áll? Mit lehet tudni rólatok? Meséljetek kicsit. Húha, most látom, fantasztikus kulacsok vannak itt előttetek. Dajer felirattal, és ugye fölötte egy vörös hajú nő, aki elég jól láthatóan Dajerolt hajjal bír.
2: Igen, ez egyébként ez a grafika, ez nagyon képvisel minket. Az első perctől Dusik Móni megrajzolta ezt nekünk, amikor egyszer leültünk hárman Barna Erával és Kovarszky Andreával, hárman alapítottuk, vagy hárman hoztuk létre ezt a akkor még női online magazint, a daer.hu-t, és akkor még nem gondoltunk alapítványra, hanem csak azt szerettük volna, hogy legyen nekünk egy olyan játszóterünk, akkor még az online játszótérben gondolkodtunk, amit a mi saját magunk munkája mellett beleviszünk olyan energiákat, amikről amúgy szeretünk beszélgetni, mi mindig összejártunk egy kávézóba, és igazából ennek az ötlete is egy kávézóba született, és az alapja az volt, hogy Barna Era nagyon szereti, én is, meg mindannyian az Álmodóvárnak a filmjeit, ahol nyilván a nők összeülnek, és otthon, miközben lakkozzák egymás körmét, és a hajukat vágják, azok mindenféle az életük minden dolgát kibeszélik, és igazából ebből jött akkor még az ötlet, és az alapítvány később jött létre 2021-ben, amikor már azt gondoltuk, hogy nosza, akkor most néhány szerkesztőt is hívtunk, illetve barátnőinket, akik szintén nem voltak újságírók, de azt gondoltuk, hogy akkor most már lehetne picit ezt komolyabban is csinálni, és akkor létrehoztuk a Dajer, 40 fölötti nők társadalmi láthatóságáért alapítványt, és a lényege az, hogy a 40 fölötti nőknek is legyen egy olyan, hát még egyszer csak azt tudom mondani, hogy játszótere, és most már ez egy nem csak online-ban, hanem van egy valódi tér, ahova mi bejárunk, és ott vannak ezek a programok, női érdekvédelmi programok, beszélgetések, női körök, klubok, varóklub, kiállítások, tehát mindenféle olyan programot, amit a civil és a civil eszközökkel, vagy aktivista eszközökkel, de mégis kortárs művészeti elemekkel tudunk létrehozni. Hát így nagyjából így ennyi, így első körben.
1: Hát nagyon sokrétű az alapítvány tevékenysége. Most, hogy téged hallgattalak.
2: Igen.
1: Sok területet fogtok össze.
2: Sok mindennel foglalkozunk, mert sokfélék vagyunk, és sok ötletünk is van. Tehát kicsit olyan ez, hogy amerre, ahonnan jön egy ötlet, vagy jön egy irány, akkor megpróbálja azt is befogni. Tehát nincs a stratégiánkban, nincs az, hogy akkor jövőre csak ezzel szeretnénk, mert mindig szeretnénk helyet és teret adni azoknak a nőknek, akik közbe jönnek felénk, és ők az ő ötleteiket szeretnénk megvalósítani, és láthatóvá tenni őket.
1: Mi az, amitől a nők megnyílnak a fodrásznál, a kozmetikusnál, a körmösnél? Zsófi, milyen tér jön létre két nő között egy ilyen helyzetben?
3: Hát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az, hogy biztonságban érezze magát a nő. És mi egy ilyen teret szeretnénk kialakítani a Dajerbe, és ennek a sok lába az a sokfajta program, amit az Alíz felsorolt, de a fő irányvonal az, hogy együtt legyünk, hogy jól legyünk együtt, és biztonságban legyünk, és ugye ennek az a következménye, hogy tudunk önmagunk lenni, és meg tudjuk magunkat mutatni, és azt gondolom, hogy főleg 40 fölött ez rettentő fontos, mert ez az a kor, amikor már nagyjából a nők elvesznek a család és a mindenfajta kötelezettség hálójába belegabajodva. Úgyhogy mi egy ilyen, ahogy az Alíz mondta, egy ilyen játszóteret szeretnénk adni, ahol szabadon lehetünk önmagunk, és épp ezért tudunk elmenni sok irányba, mert hogy sokfélék vagyunk.
2: Amikor 2019-ben jött az ötlet, hogy már akkor már jóval megvolt a magazin, és jött egy ötlet, hogy legyen ennek egy külső helyszíne is, akkor igazából abból adódott nekem az a gondolat, hogy legyen egy kései fejlesztő, ugyanis néha azt mondjuk, hogy a Dajer az egy kései fejlesztő, mert hogy karai fejlesztőbe járnak az anyukák a gyerekekkel, viszont minket, 40 fölötti nőket, amikor már kiengedjük a gyerekeinket, és már szinte mindenki egy új szakmát szeretne megtanulni, vagy a sejtjeinkben be vannak kódolva a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink szakmái, akkor jön újra egy olyan igény, egy vágy, hogy legyen egy tér, vagy egy női kocsma, ahova bemegyek, és azt mondom, hogy figyeljetek, próbáljuk ki a litókt, vagy próbáljunk ki valamit, és ezzel másokat is behúzunk abba, hogy egy új őrület jöhet létre, mert oda abba a Dajerbe, ha belép valaki és meglátja, ugyanis ez egy zsáner név a Dajer, de ez nem egy fodrászüzlet, ez mi szellemi fodrászműhelynek szoktuk mondani, mégis rengeteg búra van bent, mindenkinek az jut eszébe, hogy jaj, az én nagymamám meg kalapos volt, jaj, az én, tehát hogy rögtön eszébe jutnak az embereknek ezek a szakmák, meg a rég elfeledett dolgok, amik meg itt vannak a kezünkben, és olyan jó lenne újra elővenni.
1: És ezeken a helyeken a nők valóban megnyílnak egymásnak. Hát itt is a közösségépítés a cél. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Miklósi Csák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósi Csák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus. Szellemi fodrászműhelyről van szó, ugye? Ez nagyon tetszik nekem. Az merült fel bennem, hogy azért ahhoz, hogy két nő, vagy több nő, vagy száz nő, nem tudom, közel kerüljön egymáshoz, ahhoz idő kell és bizalom kell. Hogy ezt hogyan, milyen eszközökkel, vagy milyen módon tudjátok megteremteni?
1: Igen, hát a közösségépítés az egy nagyon fontos és feladata is az alapítványnak, és azt tudjuk, hogy ez a bizalom, ez nagyon lassan épül ki egymás között. Mi, akik a barátnőkként kezdtük el, nekünk is ez egy tanulási folyamat, hogy hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudunk egymásban bízni, mik a ritmusaink, főleg akkor, amikor azt gondoltuk, hogy szeretnénk úgy megnyitni, hogy az egyik célunk például az volt tavaly, hogy legyen egy 50 fős flottánk, az pedig pontosan arra ment ki a felhívás, hogy bárki, aki szeretne hozzánk tartozni, jöjjön és töltse ki ezt a papírt, és innentől a flottának a része. Ez egy pályázat keretén belül volt meghirdetve, és arra adtuk a szerződést, arra szerződtünk ezzel az 50 nővel, hogy három komoly tematikában lesz egy-egy napunk, a méltóság, a szabadság és a testi öntudatról beszélgettünk egész nap, ez mindenféle kreatív műhellyel végződött, tehát nem csak az volt, hogy ők végighallgatták ezeket a beszélgetéseket, közbe is tudtak szólni, volt hozzá egy vizuális jegyzetelőnk, aki csodálatos posztereket hozott létre, de a végén mindig volt egy művészeti, például közösen kollázsoltunk, vagy divatbemutatót tartottunk, amivel mindig a nők megmutathatták az ő gondolataikat, vagy egy World Café-t csináltunk, szóval hogy ez valóban egy lassú folyamat, és ezzel nekünk sok dolgunk van, ezt nem mondom, hogy mi ebben már nagyon jól állunk, mert ezen mindig nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy hogyan tudjuk mindig a parazsat úgy tartani, hogy ez mindig érdekes legyen, mert lehet, hogy valakit érdekel egy kiállítás, de a következőre már nem tud eljönni, tehát ahhoz, hogy legyen egy ilyen közösség, akik mindig visszajárnak, az egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú folyamat, és mi csak tavaly nyitottunk meg.
0: De van egy helyetek. Igen. Bocsánat, szóval igen, azért igen. Ez már nem pusztán az online térben történik.
1: Igen, ez a Horváth Mihály téren van, és a Horváth Mihály tér 5 szám alatti Nívó Fodrász Szövetkezetet béreljük az önkormányzattól, nagyon baráti áron, ezt mondhatjuk, viszont amikor bementünk, kiderült számunkra, amikor kibéreltük, hogy 10 éve nem volt benne senki, úgyhogy ennek módja szerint nekifogtunk, feltűrtük az ingünk ujját, és levettük a koktélruhákat, és március 8-án 12 nő vásárolt feszítővasakat, és bementünk, és a 4 réteg linóleumot, illetve a lambériát, a szekrényeket, mindent, amit a 70-es években oda teremtettek, mi mindent kitakarítottunk, és így nyitottunk meg március 20-án a Boldogság Világnapján 2025-ben, és azóta vannak ott programjaink.
0: És azóta tart a boldogság? Tehát például a felújítás során azért nem alakultak ki konfliktusok? Mert még ha az ember egy házat épít a férjével, akkor is sok esetben válás a vége.
1: Hát nem, válni nem váltunk. Jó, okay. Tanulság az nagyon sok volt, és nagyon sok van, de hát ezt tudjuk, hogy ahol munka van, ott mindig adódik félreértés, és mindenki másképpen gondolja, de hát már ebben a korban azt hiszem, hogy ezt már megszoktuk, hogy az együttműködés a legfontosabb. Úgyhogy.
0: Hogyan zajlott a felújítás, Zsófi?
2: Hát én abban nem vettem részt.
0: Bocsánat. Azóta vagy jelen?
2: Én akkor csatlakoztam, amikor a megnyitót tartották már, tehát már az elkészült térbe tudtam belépni.
0: Milyen jó dolgod volt.
2: Igen. Én nekem akkor jött el az a pillanat, hogy kerestem a társaságot, tehát már az elkészült térbe tudtam belépni.
0: Milyen jó dolgod volt.
2: Igen. Én nekem akkor jött el az a pillanat, hogy kerestem a

0: Ahogy annyira jó volt az energia és a vibe, hogy én azt mondtam, hogy na jó, gyerekek, ez brutális, nem tudom, nem értem, hogy itt mi történik, de tényleg, szóval így nem volt, lényegben nem volt semmi különös.
1: Sajnálom, hogy nem emlékszem rád.
0: Volt két kiállítás megnyitója, de hogy valahogy így olyan jó volt a hangulat, és tényleg nem is értem, mert nem tudom, hogy miért, szóval én azonnal éreztem, hogy itt nagyon jó lenni. És amikor az Alizék meghirdették, ugye akkor hirdettétek ezt a flottát, akkor én is csatlakoztam hozzájuk, és akkor így kapcsolódtam én is, vagy elkezdtem járni a programokra, meg a beszélgetésekre, és akkor később húztak magukhoz egy kicsit közelebb.
1: Akkor ez egy tudatos keresés eredménye volt?
0: Az én részemről igen, nekem az abban az életszakaszban jött el az, hogy nagyon kerestem, hát ahogy mondtam, a társaságomat, és akkor így hónapokig jártam mindenfele, hogy lehetne, mert éreztem azt, hogy a női kapcsolódások nagyon hiányoztak az életemből. Mm-hmm. Úgyhogy ez így jól is alakult, így jól sikerült, és akkor azóta nem megyek sehova.
1: Csak ott vagy.
0: Ott vagyok, igazából eléggé állandóan most már.
1: Igen, hát a Zsófit, amikor először találkoztam a Zsófival, szerintem akkor voltunk egy ilyen evezés, vagy nem is tudom, a római parton voltunk. És csak arra emlékszem, hogy nagyon szimpatikus volt a Zsófi, de nagyon zárt volt, és aztán ott megbeszéltük a többiekkel, de vagány lenne, hogyha csatlakozna hozzánk, egy kicsit többet lenne velünk, és aztán ott igen, a Dajernek ez a fő szlogenje, hogy azokat a nőket tegyük láthatóvá, akik nem mernek kilépni a fényre, és hát a számomra a Zsófi az, aki pontosan ezt az utat járta be, hogy eljött hozzánk, és azóta tényleg vannak neki saját projektjei, programjai, amit már ő maga készít elő, ő vezet le, tehát igazából nekünk ez egy fontos dolog.
2: Nem sokára rátérünk a programjaitokra is, igen, Zsófi?
0: Igen, szóval, hogy ez az, amit a másik, amit szeretnék mondani, hogy azért erre, amikor ebbe a korba élünk, már azért megrecsenünk egyszer-kétszer, és az, amikor egy olyan támogató közegbe kerül az ember, ahol én csak azt hallottam, hogy az úgy pont jó, ahogy én gondolom. Szóval, hogy így nem kritizálnak, és így nem irányítgatnak, az azért eléggé fel tudja szabadítani az embert. Úgyhogy nekem is sikerült, azt hiszem, egy kicsit kinyílnom.
2: Hát ez maga az elfogadó közeg.
0: Abszolút az elfogadó közeg, amire azt hiszem, hogy azért mindannyiunknak szüksége van.
2: Köszönöm. Jövünk vissza Nagy Zsófi a kulturális antropológussal, és Miklósi Csák Alizzal, aki színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk. Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Ma kezdődik az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozó. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napirend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiai jogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű második blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csak nem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak 1, a 2-es üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az előregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatokra önkormányzatok, vízközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveztek ki. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ma kezdődik az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósi Csák Alíz, színész, szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus. Említettétek korábban, hogy nagyon fontos számotokra az, hogy a 40 év feletti nők jóval nagyobb társadalmi láthatósággal bírjanak. Többször feltűnt nekem a beszélgetés során, hogy milyen nagy hangsúlyt helyeztek a különböző életkorokra. Tehát, hogy mondjuk egy 40-es, 50-es nő miért ne kapcsolódhatna a 20-as, 30-as társaival? Tehát, hogy miért ne lehetnének ott is barátságok? Vagy mit tudunk mi egymásról, mondjuk akik túl vagyunk a 40-en, amihez egy másik generációs lány nem tud úgy viszonyulni, vagy kapcsolódni? Tehát mi adja ennek a közösségnek az erejét? Hogy miért van ilyen nagy jelentősége az életkornak, vagy a különböző generációknak?
1: Hát mi, mikor létrehoztuk, akkor 19-ben, akkor ezt csak így mondtuk, hogy a 40 fölötti nőkre gondolunk, mert valahogy szerettük volna betájolni, hogy tulajdonképpen nem szerettünk volna egy női magazint, azt szerettük volna kimondani, hogy mi nem vagyunk újságírók, de akkor próbáljunk egy karaktert leírni. 40 fölötti nők vagyunk, vállaljuk azt, hogy mi belvárosban élünk, bringával járunk, turkálóban turkálunk, tehát, hogy mi ezekhez a nőkhöz tudunk szólni, az nem jelenti azt, hogy nincsenek 20 éves barátnőink, és nincsenek 80 éves nagyon jó, erős kapcsolódásaink és mentoraink, hanem mi most ebben az élet korban erről tudunk beszélni, a mostani problémáinkról, arról, hogy a szüleinket hogyan szeretnénk ápolni, hogy a gyerekeinkkel milyen életformát tudunk kialakítani, hogy a család, hogy a férj, tehát hogy akkor valahogy mind a nyolcan ebben voltunk, és akkor gondoltuk azt, hogy ez lenne. De az nagyon jó, azt nagyon jó látni, hogy nagyon sok fiatal művész, képzőművész, kiállító, sőt, férfi kiállítónk is volt már. Tehát, hogy ez maga a név, meg ennek a megfogalmazása, ez azért is volt fontos, mert akkor ezt így mondtuk. De igazából ez nem jelenti azt, hogy itt hozzánk nem jár senki.
0: Már zárjátok ki a 32 éveseket.
1: Egyáltalán nem zárunk ki senkit, és nagyon jó viszonyt ápolunk a szomszédainkkal, a kerülettel, sőt, most volt múlt héten a Fodrásznők éjszakája, amit kitaláltunk, és ott még a szomszédban lévő templomban is mondtak értünk áldást, és a szomszédokért. Szóval úgy próbáljuk ennek a hangulatát valahogy úgy átadni, hogy mi itt azért vagyunk ebben a térben, hogy jól érezzük magunkat, és ha bárki bekopogtat, akkor jöjjön be.
0: Az előbb említetted azt, hogy ennek a korosztálynak többnyire az is a feladata, hogy gondoskodjon az egyre idősebb szüleiről, és hát ott vannak még a gyerekek, akik valószínűleg még nem nőttek meg. Ugye ez a szendvics generáció lényege, hogy fölfelé is, lefelé is van feladat bőven, miközben hát azért nekünk magunknak is valahogy fenn kell maradni lehetőség szerint jól.
1: Igen.
0: Zsófi, ha jól tudom, akkor te kifejezetten női sétákat is szervezel.
2: Igen, igen. Az amit most így önálló feladatként csinálok.
0: Amit megkaptál önálló feladatként? Vagy vállaltad, igen, vagy nem tudom,
2: igen,
0: hogy történik
2: ez. Igen, hogy annyit magyaráztam róla, hogy de szeretnék ilyet csinálni, csak hát ugye félénk voltam, hogy a többiek annyira megtámogattak, hogy azt mondták, hogy akkor ebből most már elég, ebből a rinyálásból is csináljak egy sétát, és akkor már akkor 8. kerület legyen. Úgyhogy az első séta, amit júliusban már be is mutattunk, az a Nők a 8-ban címmel ment, és így célzottan egy olyan útvonalat találtam ki a 8. kerületbe, ahol itt-ott megállva olyan nőkről tudok beszélni, akik valamit felmutattak az életükbe, de vagy nem tudunk róluk, vagy feledésbe merültek. Szóval, hogy nagyon szerettem volna egy kis reflektorfényt szórni, úgy unblock a nőkre, mind azokra, akiket el is felejtettünk így az idők során. Úgyhogy ez volt a koncepció.
0: És akkor közben nyilván spontán beszélgetések is kialakultak.
2: Igen, és akkor az egész az egyébként tényleg átment egy a visszajelzések alapján. Én mondjuk személy szerint rettentően izgultam, úgyhogy én ezt annyira nem tudom, de a többiek mondták, hogy nagyon jól érezték magukat, és hogy igazából olyan volt az egész, mint hogyha egy ilyen baráti társaság vonult volna végig az utcán, és akkor ezt még megszínesítettük az Alice-nak a felolvasásaival, verseket olvasott föl adott helyen, illetve korabeli újságcikkekből olvasott föl, és az egész a Dallérbe végződött, ahol megtekintettük egy Málna Szörp mellett a Margaritának a kiállítását, az Opuncia szépségszalont, ami még a nyár végéig ott van a Dallérba. Úgyhogy ez egy ilyen komplett kis programocska volt, ami állítólag nagyon jó hangulatban telt.
0: Lesz újabb séta is?
2: Igen, ezt meg fogjuk most ismételni augusztus 11-én, illetve augusztus 25-én egy másik sétát, ami pedig így az 5. kerületben lesz a belvárosban, szintén nőkről, úgyhogy erre úgy kattantam rá, hogy valószínűleg nem is jövök le róla egy ideig. Úgyhogy a nőkről szeretnék én személy szerint egyfolytában magyarázni mindenkinek, mert azt gondolom, hogy szükség van rá, hogy beszéljünk, hogy legyünk együtt, és hogy mutassuk meg azokat, akik az élet mellékalakjai, de hogy legyenek akkor ők a főszereplők.
0: Na látod, milyen jó volt elkezdeni ezt a sétát. Most már meg sem állsz.
2: Így van, így van.
0: Jövünk vissza Nagy Zsófia kulturális antropológussal, és Miklósi Csák Alízzal, aki színész szerkesztő, a Dallér Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósicsák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus, női sétamester, nem is tudom. Ugye? Hát most már ez elindult, ez a folyamat.
1: Stand-up. Séta stand-up, nagyasszonya.
0: Pláne.
2: Sétamester.
0: Mivel készültök még a közeljövőben, Alíz?
1: Hát szeptemberig van most... Először is azt gondoltuk, hogy uborka szezon lesz nyáron, és pihenünk, de aztán utána rájöttünk, hogy alkotói szabadságot veszünk ki, és kinyitjuk a helyet. Tehát a milyen kollektíva, bocsánat, Buncstorta kollektíva fog mi hozzánk beköltözni most augusztusban, és egy szövőszékkel fog beköltözni Kozma Zsófia, és ez az Imágó Ökokulturális Labor nevén Ládafia projektként fog működni ez a projekt. Ő az egyetemen, a képzőművészeti egyetemen mesterszakon van, és az a vizsga munkája, hogy a saját kelengyéjét fogja megszőni, és ebben fogunk tudni neki mi is segíteni, és újra gondoljuk, és újra értelmezzük ennek az értelmeit, hogy hogyan készülnek a nők a házasságra, és ő be fog költözni a Dajerbe, és bárki be tud ülni a szövőszék mögé, és a keze munkájával tudja segíteni ezt a projektet. És közben pedig, ameddig ő ott lesz, addig pedig Varga Ritának az Opuncia Szépségszalon kiállítását is meg lehet nézni, és mellette pedig lesz a két sétánk, az pedig lesz 11-én és 25-én, és a Zsófinak pedig majdnem két naponta lesz benne a Dajerben, úgyhogy színes Kozma Zsófi. Igen, igen, Nagy Zsófit mondtam.
2: Nem, csak Zsófit. Nem,
0: Zsófit. Csak ránéztél.
1: Jaj, nem.
0: Ránéztél
1: Kozma
0: is.
1: Zsófit. Igen, igen, de keressenek. Nagy Zsófit.
0: Csak ott
1: keressétek Nagy Zsófit is, keressétek Kozma Zsófit is.
2: Kozma Zsófit férhez meg. Mert
1: őt meg férhez meg.
2: Jött az ötlet, hogy
1: és csinál. Igen, és a Puncstortának az alapítóit is elmondanám, hogy az Etvi Attina és a Kozma Zsófi. Úgyhogy készülünk az őszi kiállításokra. Ugye mi hárman vagyunk kurátorok a Dajer Alapítványnál, Frazon Zsófia, Kovarszky Andi és én, úgyhogy ez még majd a következő megbeszélés tárgya, de már tudjuk, hogy ki lesz a következő, akit szeretnénk. Még nem áruljuk el, hogy kinek a kiállításával, de nagyon készülünk, ugyanis októberben a Melltartó Nélküli Világnapot minden évben megszoktuk ünnepelni a Dajerben.
0: A Zsófik előnyt élveznek nálatok?
1: Igen. Nálunk van majd 4-5 Zsófi, és azt hiszem, hogy 2 Erika, ugyanis Dusza Erika a főszerkesztőnk, a magazinnak a főszerkesztő, és Laco Erika pedig ő is munkatársunk, stábtagunk, úgyhogy vagy Zsófit szoktunk mondani, vagy Erikát.
0: Ez a kettő még lehetséges. Más nincs. Na most...
2: A Puncstorta kollektívához igen. Még annyit is
0: hozzá,
2: ott hogy
0: is Zsófi,
2: egyébként...
0: ugye, aki fékhez megy.
2: Igen, hogy ők pont 20 évesek. Csak ennyi.
1: Igen, ez fontos.
2: Hogy ők annyira jó, ővelük annyira jó a kapcsolat, hogy kollaborálunk is. Úgyhogy nincsenek ám kizárt.
1: Igen.
2: 20 évesek sem.
1: Így van, és tavaly pedig volt egy szintén sandwich generációs projektünk, ahol Deák Maja és Deák...
0: Zsófi?
1: Nem, most össze. A Deák lányok mondjuk így csináltak egy szintén egy projektet, és ők is 20 évesek voltak.
0: Tessék, itt a bizonyíték arra vonatkozva, hogy nem zárjátok be a kaput.
1: Így van, így van.
0: A többi generáció előtt. Egyébként a szövés maga egy olyan tér, egy olyan esemény, ahol a nők pont úgy megnyíltak, azt hiszem, annak
1: a
0: idején, mint így van a fonóban, mint ahogy most a fodrásznál.
1: Igen.
2: Meg ugye arról nem beszélve, hogy mi a szövésnek a szimbolikája, ugye az életszövését is a nők végzik. Úgyhogy szerintem ennél találóbban nem is szüntethetjük volna meg az uborka szezonunkat.
1: És nekem meg még van egy ilyen gyerekkori élményem, hogy nálunk pedig egy kis erdélyi városban születtem, és ott pedig az volt, hogy a nők összejártak csigatésztát készíteni. Tehát, hogy ez is annyira jellegzetes, hogy leültek, és elmentek csigázódni, és ott is mindenről lehetett hallani, ugyanúgy, mint a fodrászüzletben.
0: És hogyan szövitek a Dajer fonalát az elkövetkezendő időszakban? Milyen terveitek vannak?
1: Hát az egyik nagy tervünk az, hogy ugye az egyik teret már közösen felújítottuk, és van még hátul egy tér, az egy nagy álom, hogy azt létrehozzuk, hogy lehessen ott jogázni, lehessen ott ilyen elvonulósabb terápiákat is tartani, és hát valószínűleg még ez még nem biztos, de szeretnénk majd egy olyan adománygyűjtő akciót, amit szintén a nyilvánosság elé teszünk, hogy szeretnénk valahogy ezt felújítani, ugyanis a külső teret is másfél millió forintos közösségi adománygyűjtésből hoztuk létre, tehát hogy azért az nagy, innen is köszönjük minden adományozónknak, hogy segítettek nekünk.
0: És ha már a Dajer szövéséről szó volt, akkor meséljetek kicsit arról, hogy egy 40 fölötti nő hogyan alakíthatja úgy az életét, hogy abban megtalálja a helyét, boldogságot, örömöt lejjen, önmaga lehessen. Mit tehet ezért? Mit tehetünk magunkért?
2: Hát igen, szóval amikor eljön ebben a korban egy úgynevezett életközepi válság, amit mi sokkal jobban szeretünk transformációnak hívni, akkor megkapjuk azt az ajándékot, hogy az élettől, hogy már nem annyira érdekel minket a külvilágnak a véleménye, hanem sokkal jobban elkezdünk befele tudni figyelni, és az önszeretetünket megtanuljuk. Csak belekavarodok.
0: Hát erősítjük.
2: Igen.
0: Hát nem? De ez az kell, hogy legyen.
2: Hát igen, valahogy azt valahogy így elkezdjük talán működtetni azzal, hogy már nem érdekel annyira, hogy ki mit gondol, és akkor tudjuk ezáltal ugye tovább fűzni a dolgokat.
1: Meg ebben egy lehetőséget látni ebbe az életszakaszba, hogy lehet újra kezdeni, lehet azt gondolni, hogy 25 évesen, amit gondoltam magamról, vagy a jövőmről, lehet, hogy most újraírom, szeretnék egy új szakmát megtanulni, tehát új barátokat találni, tehát hogy ne zárjunk be, ez nekünk nagyon fontos. És ez nagyon fontos a saját öngondoskodásunk, meg a saját életünk szempontjába is, hogy ne az legyen, hogy 70-80 éves korunkban egy szobában ülünk, és mondjuk nézzük a televíziót. Ez most már sok tanulmányban is így van, hogy azok az emberek a boldogok, és abban az országban, ahol van tényleg öregségi politika, hogy boldogan eljárnak táncolni, kézműveskedni, segítenek akár egy óvodába, tehát hogy egymás felé tudnak fordulni az emberek, és a közös dolgaikat közösen oldják meg, és ez a fajta nyitás, mi azt gondolom, hogy a Dajerben nekünk ez az egyik fő irányunk, hogy maradjunk kíváncsiak, és ne csak a mi saját körülöttünk lévő emberekre, hanem azokra is, akik a fiatalokra, az idősebbekre, ha már szemvics generációk vagyunk, akkor ne a nehézségeket lássuk, hanem legyünk mi is nyitottak rá.
0: És ezt erősítitek ti is ott a Dajerben.
2: Mert együtt könnyebb.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Miklósi Csák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése, ismét üzemel a paksi atomerőmű kettes blokkja. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napirend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtez és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű második blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csak nem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az előregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatokra önkormányzatok, vízközmű szolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveztek ki. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással, csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A 6. kerületben a Zicsi Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak tovább haladni. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel és remélem a megfelelő hangerővel kívánok a remek kedd reggelt kedves hallgatóinknak, illetve a délelőttöt is, ugyanis az előttünk álló picivel kevesebb, mint 3 órában tényleg a könnyedség és a nyugalom mellett némi oknyomozással, egybekötött kutakodással kísért, kíváncsiságból és mint aljas indokból elkövetett kutakodást, tényleg ezt javaslok önöknek. Úgymond uborka szezon, úgymond azt mondják, hogy fú, de nagy enyhülés van, hát azért ezt felejtsük el, 33-34 fokig fölszökik a hőmérő higany szála, hogy tényleg a sztereotípiákat idézem, de a lényeg, hogy éppen itt az ideje, amikor a gyerekek táborban vannak, amikor nagyon főzni, sütni nem érdemes otthon, mert csak a meleget fokozzuk, hanem valami hideget összedobunk, ha javaslom mondjuk a gyümölcslevest. Szóval ez a reggel, ez pont jó arra, hogy a kávézás, a locsolás, a kutyasétáltatás, a gyerekek ébrezgetése, ami teljesen felesleges. Szóval ezek helyett nézzünk körbe, hogy mik is zajlottak régebben ezen a napon, mik vannak még előttünk, és mik azok a fehér foltok, amiket biztosan nem ismerünk. Hát ilyen fehér foltot most kiejtek a számon, tőzsde. Gyakran szoktam mondani, hogy hát az biztos olyan, mint a lottó, hát abban aztán semmi ráció nincsen. Pedig van a tőzsdében igazság, és lehet, hogy a tőzsdében hosszú távú igazság van. Mai vendégünk ugyanis dr. Radnai Márton, akivel már volt szerencsém beszélgetni, ő a Ramasoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezetője, na ezt utoljára mondom el, mindig azt mondja, hogy vannak a bankszámlák, amik így rövid távra szólnak, és van a tőzsde, amit az unokáink kedvéért csinálunk. Csak sajnos félrevezető a szó, hogy játszunk vele. Legyen ez a délelőtt játék, de legyen benne egy pici tőzsde, ráadásul pici pesti tőzsde, az alliteráció azt a célt szolgálja, hogy egyrészt van egy remek kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, meg van egy remek honlap is, ami erről szól. Szerintem önök is tudják, hogy amikor én kiejtem, hogy Szabadság tér a számon, akkor sírok, tehát ott volt a televízió, de nagyon fontos, hogy ott volt a pesti tőzsde székháza remek feliratokkal, márvány fölsétáló lépcsőkkel, piros szőnyegekkel, és ez már akkor is volt. Szóval, hogy mi ez a titokzatos tőzsde, miért jó a pesti tőzsdén, kik szerepeltek, kik buktak nagyokat, és kik nyertek nagyokat, és kik a nagy nevek, erről beszélgetünk majd 8 óra után a reggeli tárlatban, mert hogy tényleg egy kiállítás kapcsán érkezik hozzánk dr. Radnai Márton, és ha azt hiszik, hogy vidám vagyok, akkor tévedjenek, hát valójában én is dolgozom, és ez a munka, ez megterhelő, hát jó, nem annyira, ebben ki lehet égni, ezt önök is tudják, és szerintem most a 21. században már nagyon sokan hallották ezt a kifejezést, de hogy a munkahelyi úgymond mentál higiéné, az mit jelent, hogy hol ér véget a munka, hol kezdődik a saját életünk, összefonódhat-e a kettő, vigyünk-e haza munkát, amikor elmegyünk dolgozni, akkor utálkozzunk-e úgy, mint ahogy én néha szoktam így viccesen idézni. Nos, Megyesi Nütiával, munkahelyi mentál higiénés szakemberrel, mediátorral megbeszéljük majd, hogy mit jelent a 21. században a munka, amire én mindig azt mondom, hogy hát az az uránbányászat, a többi az olyan semmi, de hogy is nem semmiség, úgyhogy nagyon fontos dolog, és nagyon fontos része és százaléka az életünknek, úgyhogy érkeznek majd a munkai konfliktusokra a megoldások, kiégés elleni tanácsok, túlterheltségre pedig itt vagyunk mi, úgyhogy szerintem nagyon jól esik majd önöknek, hogyha a reggeli expressben invitáljuk önöket a Memento Parkba. Igen, ott van Sztálin, ott vannak a régi szobrok, integető Leninnel, Münich Ferenccel, de itt lesz egy igazi retro nap. Majd tudom, hogy messze, augusztus 30-án, de már föl lehet készülni, mert lesz KGST piac, lesznek zaporozsecek, és lehet kívánni 2-től 5-ig, úgyhogy mindenki belefér a retroba, meg a nosztalgiába, hogyha ez nosztalgia. A nosztalgiába pedig beletartozik, hogy a fehér foltokat, amivel kezdtem, azt nekem tisztáznom kell, úgyhogy meg kell tudnom, hogy Bláti Ottónak mit köszönhetünk, meg azt is meg kell tudnom, hogy Bozai Attila magyar zeneszerzőnek mit köszönhetünk, és hogyha megengedik, akkor Csöre Gábor, Jászai Mari díjas magyar színészt fölköszöntöm a saját születésnapján, sajnos nem az ő hangján, hát ő aztán a hangjáról is elhíresült, Gábor nyilván nem haragszik, hogyha szinkronokkal és mindenféle hangokkal jövök elő, de hát itt van nekünk a vokalitás, meg maga a hang, úgyhogy következzék Franz Schubert első úgymond D-dur szimfóniájának 3. tétele, meg a könnyedség, meg a nyugalom, meg az augusztus 11-e, na ezt felejtettem elmondani, hát kedv van, de élvezzék a nyarat, ez a legfontosabb, itt a Klasszik Nyitányban is.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Mostanság itt a Klasszik Nyitányban a legjobb és leginspirálóbb utazásos idézeteket gyűjtöttük össze az útravalóhoz, amelyek biztosan elgondolkodtatnak mindenkit az utazás valódi értékéről és egyéb az élettel kapcsolatos tanulságokról, mert a vakáció, a vitével, vitával, hú de latinos vagyok, összefüggés, csak azért merem ezt mondani, mert egyébként 89. születésnapját ünnepli, szerintem abszolút erőben, frissességben, értelemben Komoróci Géza, egyetemi oktató, hebraisztika, az asszír birodalom ismerője, a sumerok ismerője, Babilon ismerője, a magyar zsidóság történetének, történelmének ismerője, Széchenyi díjas tudós. Én egyszer tanulja voltam annak, hogy amikor Komoróci Géza, hát azért ő egy jelenség, hát mondjuk azt, hogy 70-80 cm-es szakállával megjelent valahol, és a környéken járó gyerekek is jelenség, hát mondjuk azt, hogy 70-80 cm-es szakállával megjelent valahol, és a környéken járó gyerekek is megőrültek, nem csak a tudósok.

említett csemetéknek, akik nagyon szeretnének gondolkodni. Mondjuk a Mikulásról egy jó hírem van, 138 nap múlva itt van karácsony. Ha ez ide tartozott, akkor ide, ha nem, akkor az útravalót hallhatták, de hát természetesen ez a klasszik nyitány augusztus 11-én, kedden, könnyedén, nyugodtan, és kis csibékkel, hála Muszorszkijnak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, különleges időutazásra invitálunk mindenkit, egyrészt augusztus 30-ára, ami lehet, hogy még messze van, de a Memento Park az nem, igen, ott vannak a nagy dicső múltunkat, dicsőítő, hogy szóismétléssel éljek, szobrok, olyan korszakokról, amiket már hála Istennek elfeledtünk, de hála Istennek élnek közöttünk olyanok, köztük én is, akik még tudják, hogy mit jelent a Zaporozsec, mikor volt a 2-től 5-ig című szórakoztató dolog, és mennyire rossz az Éva Vermut. Na, mindez legalábbis az utóbbi biztosan Budafokhoz köthető, illetve hát következzék egy jó program ajánló a Memento Park retro napjára a 60-as, 70-es, 80-as évek kultúrájáról, történelméről, és hát minden fogyasztható és nem fogyasztható kellékéről. A vendégünk itt a Reggeli Excessben Holp Judit, a Memento Park programmenedzsere.
2: Mindent egy kicsit oldottabb formában adunk át a látogatóknak, ugyanis az a tapasztalat, hogy az úgynevezett tömegrendezvényekre olyan emberek is ellátogatnak, akik addig nem fontolgatták a Memento Park meglátogatását. Éppen ezért ott nem a történelem legsötétebb bugyraiból húzunk elő eseményeket, vagy tényeket, hanem inkább a szobrokon, azon keresztül, amit látnak, ami ott van előttük, amit meg tudnak fogni, azon keresztül mutatjuk be ezt a 40-45 évet, és ezért is nagy dolog, hogy idén 2 tárlatvezetés időponttal rukkolunk elő, az egyik 1 órakor, a másik pedig délután 3-kor kezdődik, és 2 nyelvű lesz. Tehát egy időpontban indul a magyar és az angol nyelvű, úgyhogy nagy-nagy szeretettel várjuk a Budapesten, Pest környékén, vagy akár Magyarországon élő érdeklődő expatokat is, ugyanis lesz 2 időpontban, 1 órakor és 3 órakor angol nyelvű tárlatvezetés is. Könnyedebb fogyasztói társadalomban megjelenő reklámok, azok mindig nagyon érdekesek és nagyon igényesek, és hát az a helyzet, hogy lehet, hogy régen minden jobb volt, de az a helyzet, hogy a tapasztalataink szerint ennyire igényes, ennyire átgondolt, ennyire kreatív reklámok sajnos az utóbbi évtizedekben már nem nagyon születnek, úgyhogy ebből azt gondoljuk, hogy nem csak tanulni lehet, nem csak szórakoztató, hanem egy kicsit üdítő, és igen, de meglehetősen üdítő is. Mi itt a Memento Parkban az alkotói koncepció, amely 1992-ben Elődákos Ibl és Podmanicki díjas építész tervező asztalán született meg, nem minősítünk. A Memento Park bemutat, befogad és elfogad. Itt helye van a nosztalgiának, helye van adott esetben az emlékezésnek, a traumának, és a rendezvényeket, azokat pedig a konceptuális téren, a szoborparkon kívül, a tanútéren, a Sztálin csizmái előtt szoktuk megrendezni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a 22. kerületi Memento Park szoborpark de egy nagy konceptuális egység, ami 2 kisebb egységre bontható, és a szoborpark azzal a 41 alkotással, amelyet Budapest köztereiről távolítottak el, az gyakorlatilag a rendszerváltás kimerevített pillanata. Oda nem jöhetnek be új szobrok, nem is viszünk el onnan semmit, de nem is viszünk be oda tömegrendezvényeket. Ott tárlatvezetések zajlanak privát csoportoknak, diákcsoportoknak és egyéni látogatóknak, illetve maga a látogatás zajlik egyénileg. Előtte azonban a tanútéren, ahol a Sztálin csizmák, a ledöntött diktatúrák szimbólumai merednek az emberekre, ott viszont tartunk rendezvényeket, de ott sem minősítünk, hanem ott is emlékezünk és jól érezzük magunkat. Amire idén még inkább készülünk, az egy 0. napos nyitó esemény, ami nem más, mint a közismert Tó Retro blog íróinak és szerkesztőinek egy exkluzív esti sétája, sőt nem is esti, éjszakai sétára, ahol különböző bűnügyeket ismerhetünk meg a szocializmus idejéből. Úgyhogy mert nagyon izgatottan várjuk, hogy számunkra is viszonylag titok, hogy melyik történeteket fogják feleleveníteni, úgyhogy mi is nagyon várjuk ezt a rendezvényt, ezt az éjszakai sétát, amihez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mindenképpen előzetesen foglaljanak jegyet, az esemény Facebook oldalán megtalálható a jelentkezés menete is, és biztosítsák a helyüket, ugyanis létszámkorlátos. Tehát ide 45-50 főnél többet nem tudunk fogadni egy időben, és úgy látjuk már most, hogy igen nagy az érdeklődés. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy ne hezitáljon, ha már hazajött a nyári nyaralásból augusztus 29-én szombaton, akkor mindenképpen biztosítsa be a helyét, hogyha ez a téma számára izgalmas és érdekes. Az emberek nem mindig egyértelmű, akár még tehát számomra sem, hogy milyen értéke van annak, hogyha hagyják az embert gondolkodni. Hogyha nem mondják meg, hogy már pedig ez ilyen volt, már pedig ez olyan volt, erre így emlékez, arra pedig amúgy emlékez. Tehát az, hogy tere van annak, hogy az ember találkozzon a saját emlékeivel, a saját múltjával. Hát képzeljük el az a korosztály, aki ezeket a szobrokat még az eredeti helyükön látta, nem tudja, nem is tudhatja azt, hogy ezeken azok a bizonyos szimbólumok, azok a bizonyos attribútumok, azok mennyire zseniálisan szolgálták az emberi elme kordában tartását, az egy és igaz úton való tartását. És most ide jön, elkezd beszélgetni a nagyszülő a gyermekével, a családjával, adunk a kezükbe egy múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet, hogyha kisgyermekkel érkeznek, vagy egy Memento Park látogatói kalauzt, hogyha a felnőttek szeretnék, immár az objektivitás lencséjén keresztül újra járni a történelmet. És nagyon gyakori az, hogy úgy jön neki, hogy atya ég, ezt sem tudtam, hát erre magamtól nem jöttem volna rá. Úgyhogy igen, az objektivitásnak és a jól megfogalmazott kérdéseknek annak azt gondolom, vagy azt tapasztaljuk, hogy mindig lesz keletje. Igazából a Covid óta látjuk azt, hogy egyre többen nem önmaguk jönnek, nem egyedül jönnek, és hogy a családjukkal jönnek, de nagyon gyakori az apa-fia, apa-lánya, anya-fia, anya-lányak látogatás is. Tehát azt látjuk, hogy ide az emberek együtt lenni, együtt beszélgetni, megélni, gondolkodni, nevetni, és jól érezni jönnek magukat. Úgyhogy mindenki nézze meg a naptárát, és hogyha augusztus 30-án három generációval tudnak ellátogatni hozzánk a Memento Parkba, akkor jöjjenek úgy, hogyha pedig ebből inkább egy intimem családi programot szeretnének, akkor jöjjenek kevesebben. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Ez egy komoly pszichológiai invitálás volt, de hát a legfontosabb, hogy augusztus 30-án mindenki irány a Memento Park, Moszkvis Slusskulcssal, Wartburggal, Zasztavával, esetleg Trabanttal, hogyha teheti. Márka Vermut és Éva Vermut, ezt most felejtsék el a hátsó ülésen, csak úgy, mint a gyerekek, akik a Nu Pagagyi farkasát idézve nagyon rosszul viselkednek majd. A lényeg, hogy lehet emlékezni egy jó kis KGST piaccal, igen, az NDK turmixgéppel, a levehető ajtajúval. Szóval ez egy szép korszak nekünk, ez egy fontos korszak történelmileg. És ide invitáltuk önöket, itt a Reggeli Expressben, Holp Judittal, a Memento Park programmenedzserével. Én nagyon szívükbe és fejükbe ajánlom nem verni, hanem olvasni a Facebook oldalt a Memento Parktól, illetve hát minden programhoz kívánok jó NDK turmixgépet!
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Jöjjön a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlata, idén 27. alkalommal kerül megrendezésre a Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep augusztus 3-a, ami már volt, és 14-4-e, ami még lesz, között a MOM Kultban. Ez egy alkotótábor, melynek témája a forrás, hazai és határon túli magyar területekről, illetve külföldről érkező magyar képzőművészekkel. A művésztelepen készült festményekből, grafikákból augusztus 13-án, most csütörtökön este 6 órakor nyílik kiállítás a Hegyvidék Galériában, ez szeptember elejéig tekinthető meg, úgyhogy kívánjunk jó időt, jó múzsákat a Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep alkotóinak. Na már megint itt van, hogy Borban a vigasság, de ez most egy cím, Operett Gála a Város Majori Szabadtéri Színpadon augusztus 16-án. A Monarchia Operett különleges egész estés gála estel tisztelek kiemelkedő hungarikumaink, nemzeti kincseink előtt, a magyar burkultúra és a klasszikus operett örök érvényű hagyományai előtt. Ez az Operett Gála, még egyszer Borban a vigasság címmel, nem csupán a lenyűgöző zenei élményt nyújt, hanem kulturális utazásra is hív. A nézők a magyar Bor, mint hungarikum gazdag világát és a színpadi muzsika felejthetetlen dallamait élvezhetik, dúdolhatják, miközben a bor és az operett közös ünnepe varázsolja el az egész estét. A gála során felcsendülnek a legnépszerűbb bordalok és vidám operett részletek a Monarchia Operett sztárjainak előadásában, olyan komponisták tollából, mint Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Czerkovics Béla, Fényes Szabolcs, a sztárvendég pedig, és ezt mindig elmondom, a vagy spárgázva, vagy trillázva, de egész, rendkívül aktív és életerős saját magával, Oswald Marika, augusztus 16-a, Városmajori Szabadtéri Színpad. Jó erőt, jó időt és jó szórakozást kívánunk!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hívátjárónál. Érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással, csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A 6. kerületben a Zicsi Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé tudnak tovább haladni. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. augusztus 11-ének kedden reggel ünnepeljük együtt az agymenést, mármint az enyémet, hogy az önök kávézása, locsolgatása, mármint növény locsolgatása, kutyasétáltatása, vakációzó gyermek értelmetlen és abszolút megoldhatatlan fölkeltése közepette. Miket látok én, mikkel ajándékoz meg engem a naptár, meg az összes almanak? Azt mondja, hogy Tiborci Zsuzsanna névnap van. A Zsuzsannák mivel már ki vannak szolgálva, elnézést a kifejezésért, de februárban, tehát nagyon sok névnappal rendelkeznek, ezért csak ő szörmentén mondom el, hogy ókori egyiptomú eredetű név Héber közvetítéssel került át más nevekre, és a legszebb változata, vagy legalábbis amit én ajánlok a mai megünneplésre, az a Sanna. Igen, létezik. Aztán itt vannak a Tiborcok, amikről rögtön eszünkbe juthatnak, nem belpolitika, a Tiborok. Nézzük meg a sorrendet. Először a Tiborc volt, mert hogy ez a Tiburcius családnévből ered, egy a Róma közelében fekvő Tibur városából való nemzetséget mutatod be nekünk, már aki ilyet akart bemutatni, tehát a Tiber folyó vidékéről való. De lehet, hogy ószláv nyelven a Tibor egyébként szent helyet jelent, és akik, hát mivel Komorocsi Géza születésnapja van, behoznak ilyen tudományokat, és hát tegyék jól, persze, csak ne úgy, mint a brit tudósok. Szóval az etruszk nyelvet ismerők rátaláltak a Tibur szóra, és ez becsületes embert jelent. Hát a Magbánban más volt itt Tiborcinak, de jó, mindegy. Szóval talán egy szláv eredetű, talán latin, talán ószláv, talán etruszk, és létezik még a Bot Péter alkotta változat is, ő azt mondta, hogy egy erdélyi település nevéből származik, meg a török is idejön, talán aranykardot jelent, nem folytatom, kedves Tiborcok, Tiborok és minden ide kapcsolódó és ehhez hasonló nevet viselők. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, és akkor megint jöhetek az okoskodással, mert hogy van Lilian, Liliana, Liliana, Lilibella névnap is, és mindig elmondom, hogy ez Bece nevekből alakult ki, a Karolina, Elizabeth és Júlia közös Bece nevéből önállósult, Európa és világszerte. Van egy darab kivétel, ez a Lilium név, ha valaki ezt adja a leányzójának, akkor nem kell törődnie azzal az interneten található kis függelékkel, hogy nem függ össze ám a Lili, az angol Lili szóval, aminek a második ilye az Y, és jelentése Lilium. Hát a Lilium, az persze, hogy összefügg a Liliummal, nem? Tehát ennyire egyszerű az egész. És annyira egyszerű lenne, hogyha én most mindenféle okoskodással önök elé tárnám, hogy Bláti Otto Titus elektromérnöknek, feltalálónak mit köszönhetünk, és akkor jönne itt a generátor, meg jönne a gerjesztési adatok sokasága, a villamosgépek hő leadása, az áram elosztó rendszer, ráadásul generátoros és váltakozó áramú, meg erőművek Róma városa részére, meg a villamosfogyasztás mérő, és a hasonlók, meg Kandó és Cipernovszki barátsága, de hát sokkal fontosabbnak tartom, mert én a bulvár gyermeke vagyok. Nem, hát ezek rendkívül fontos dolgok, hogy hihetetlen képességekkel rendelkezett, káprázatos fejszámoló volt, már mint Bláti Otto, páratlan emlékező képességgel bírt, a sakkozásáról hát nem is tudom, hogy miket írtak, és apropó sakkozás, csak gyorsan mondom a sakkozók kedvéért, hogy ők nagyon jól tudják, hogy Bilek István magyar sakkozó és edző születésnapja is van, na de visszatérve Bláti Ottóra, hogy ugráljak, a legszeretetre méltóbb tulajdonság, hogy szenvedélyes kutyabarát és kutya tenyésztő is volt, haláláig a Ganzgyár szellemi vezére maradt, úgyhogy itt Budán érdemes megnézni a Ganz utca, meg a Ganz környéke kapcsán, hogy mi található meg belőle, és nem volt véletlen ez a Budára való utazás tőlem, a Tőzsgyökeres Pestitől, tehát a Varsányi Irén utca környékén sétálók, emlékezzenek meg ma az 1877-ben, ezen a napon született Varsányi Irén magyar színművésznőről. Ha így nem találják, nekem is nagyon nehéz volt. Az eredeti neve egyébként Volner Malvin, az első W-vel, a Malvin az simával, úgyhogy így lehet megnézni, hogy mikben domborított, bocsánat, mikben láthatták akkoriban a magyar nézők Varsányi Irént, aki megérdemelte ezt az utcát. Önök pedig megérdemlik, hogy most már egy kicsi szünetet tartsak. Augusztus 11-ét próbáltam itt keretbe foglalni, meg dicsőíteni.
De hát a legfontosabb, és ezt felejtettem el, és az ember ezt hagyja a legvégére, mert hogy nagyon fél a családjától, a feleségem Bajáról származik, és ő nagyon jól tudja, hogy 1825-ben ezen a napon született Türr István, katonatiszt, magyar szabadsághős. Igen, Baján az egyik temetőben ott van egy mauzóleum, meg van egy fal, ahova lehet virágokat rakni. A korinthoszi csatorna építésének egyik szervezője, ezt is nagyon sokan tudják. De most, amikor nézik a Sugovica hűlt helyét, illetve kisült helyét, nem volt ez véletlen, itt a Nagy Aszályban, akkor is lehet gondolni Türr Istvánra, olasz királyi altábornagyra és csatornaépítő, illetve vízzel foglalkozó mérnökre. Na, víz az kell, most már nekem is, hogy pihenjek egyet, az önök fülének nem tudom, mi kell, hogy kipihenjék azt, amit most itt előadtam, az biztos, hogy a következő órában érkezünk majd tőzsdével, addig azonban zenélünk könnyedén és nyugodtan augusztus 11-én, kedden.

0: Klasszik Rádió 92.1. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Sok napsütésre számíthatunk, folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Zátonyra futott egy tartályhajó Omán partjainál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napi rend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Bak András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént, a folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés továbbterjedését. A 400 négyzetkilométeres olajfolt csaknem akkora, mint egy magyarországi nagyváros, például Debrecen. Kifizettették a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe, megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó reggelt kívánok! Lezárták a fővárosban a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón. Karbantartás miatt a két irány forgalma tehát felváltva egy sávban halad, a befelé vezető oldalon jelentős a torlódás. Élénkül a forgalom a pesti alsó rakparton a Margit hídtól délfelé, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. Továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton a festékgyári hévátjárónál. Nem árt tehát a közelben a fokozott elővigyázatosság. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. Ma délután 5 órától várhatóan este 9 óráig a Szent Gellért rakpartoni északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamos pályára terelik rendezvény miatt. Borga Etele, BKK Info.
6: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
7: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
8: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt, kellemes délelőttöt önöknek augusztus 11-én, kedden délelőtt, ez itt a Klasszik Nyitány, a szokásos menetrendben, könnyedséggel, nyugalommal, sok-sok zenével, meg hát egy pici pénzzel, vagy tőkével, vagy hitellel, többet Széchenyitől én nem tudok idézni, de az biztos, hogy nem sokára a tőzsdéről beszélgethetünk. Egyrészt egy remek kiállítás kapcsán, ami a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban élvezhető, másrészt pedig dr. Radnai Márton agilitása jó voltából, mert hogy ő tette rá az életét, meg a fejét, hogy a budapesti áru- és értéktőzsde megszületéséről, meg a fejlődésről és hasonló a tőzsdéhez kapcsolódó és a pesti tőzsdéről szóló és ehhez kapcsolódó dolgokról megemlékezzen, illetve átadjon tudást nekünk. Hát jöjjön a tudás csepegtetése nem sokára, addig azonban én tartozom programokkal, például a gyerekeknek, egészen pontosan a szülőknek. Ma délután 16:30-kor a Magyar Nemzeti Galériában olasz mesék lesznek a szünetelő sorozatban, de vizuálisan. Ez úgy jön össze, hogy el lehet képzeledni repülni Olaszországba, bejárni a legizgalmasabb helyeket, na, hogy a műalkotásokon keresztül, úgyhogy láthatóak lesznek Velence lagunái, Róma gyönyörűséges templomai, meg a templomok lépcsőin ülő galambok is, aztán jönnek a legendák Capri szigetén, meg lehet mártozni, hát sajnos csak gondolatban a hűs tenger habjai között, aztán jön végre a hazai tájak sora és a Balaton partja, meg a galéria Zegzugos terei, úgyhogy keressék a Magyar Nemzeti Galéria honlapját, keressék meg a saját csemetéjüket, és vegyék rá, hogy elmenjen egy remek szünetelőre, vagyis hogy olasz mesére, és hogyha a hétvégére gondolnak, akkor pedig egy remek programot ajánlok önöknek. Egyrészt a datoja jó dolog, olvasható, meg felismerhető néhány receptből, hogy igen, ezt használták az egész világon, de hogy mi van datoja parton, és hogyan függ össze a datoja mondjuk a 8. kerülettel, ez mind-mind a Szamóca kiskertész foglalkozás része, ami az ELTE fűvészkertben lesz, Korányi Sándor utca 2C, hogy a 8. kerület, szóval tessék meg kell keresni a gyerekkertész.hu weboldalt, itt lesznek érdekes növények, ültetés, meg leültetés, meg alkotás, és közelebb viszi a program a gyerekeket a természethez, a szülőknek pedig egy kis szusszanásnyi időt ad. Hát erre is jó a fűvészkert, és még egyszer mondtam, most a datoja lesz a főszereplő, a Szamóca kiskertész sorozatban szombaton. Minden növényt mindennel összekevertem, úgyhogy egy picikét most elbúcsúzom önöktől, de csak addig, amíg fölkészülök kérdésekkel dr. Radnai Mártonhoz, aki nagyon sokat tud a pesti tőzsdéről, és nagyon sokat tesz is a pesti tőzsde múltjának jelenének megismertetéséért. Így jön össze történelem, könnyedség, nyugalom, meg némi pénz a Klasszik Nyitányban.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És egy rendkívül furcsa tárlatot ajánlok mindenki figyelmébe, mert hogy forintokról, meg százalékokról is lesz szó, évszámokról természetesen, és akkor most ejtem ki nagyon félve a számon a tőzsdét, egy picit barátivá teszem pesti tőzsde, sokkal barátibbá teszem a pesti tőzsde története címmel, ami egy kiállítás címe is, úgyhogy tessék már most elhatározni és berakni a naptárba a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum meglátogatását, de ha hozzám hasonlóan lusták lennének, akkor ajánlom az internetet is, mert egyszerűen a tőzsdemúzeum.hu weboldal is begépelhető, és most kértem elnézést, illetve most köszöntöm dr. Radnai Mártont, aki egyrészt az említett kiállítás ötletgazdája, kurátorként említhetlek?
2: Igen.
1: Mert megegyeztünk, illetve megkaptam a lehetőséget a tegeződésre. Egyébként pedig a Ramasoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezetője, így tehát a tőzsdén levő cég vezetője is egyben, ha jól mondom.
2: Hát mi nem vagyunk tőzsdén, de egy vállalatnak vagyok a vezetője.
1: Jó, ez akkor a gazdaság, és a doktorról is, ami közgazdasági doktor jelent?
2: Igen.
1: Jó, a közgazdaság tanban mit mondanak a tőzsdéről? Már neked elárultam, hogy a mi hallgatóink velem egyetemben azt mondják, hogy hát ez félig meddig szerencsejáték, meg olyan, mint befektetés, tehát miben különbözik ez a banktól?
2: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat. Hát a tőzsde az egy olyan hely, ahol az értékpapírokkal lehet kereskedni, tehát ez inkább olyan, mint egy piac, és az értékpapírokból pedig hát több fajta van, de amivel leginkább, legtöbbször kereskednek a tőzsde, az a részvény. És hát a részvény az pedig ugye a vállalatoknak a tulajdon jogát megtestesítő értékpapír, és ugye azért van szükség tőzsdére, mert hogyha van egy vállalat, aki elkezd nőni egy idő múlva, azt vesz észre, hogy pénzre van szüksége a további növekedésre. Ugye,
1: Széchenyi hitel?
2: Hitelre is hitel, lehet. Igen, valóban. Tehát ugye volt az a fázis, amikor még bank se volt Magyarországon, ugye Széchenyi akkor írta ezt a hitelt. Aztán lettek bankok is, illetve lett a tőzsdé is, de ugye alapvetően kétfajta finanszírozási formája van a vállalatoknak, tőke és hitel, tehát ugye a tőkét azt nem kell visszaadni, a hitelt azt vissza kell fizetni. Épp ezért ezek másra jók. És hát gyakorlatilag ugye, amikor valaki egy befektetőt szeretne maga mellé keresni, és pénzre van szüksége, ugye a befektetőnek arra van igénye, hogy ő kiszállhasson, tehát annak ellenére, hogy nem kell visszafizetni a pénzt, de ő szeretné valamikor viszont látni a befektetését,
1: jogos.
2: És akkor ilyenkor erre az a megoldás, hogy valaki másnak adja el, tehát legyen ennek egy úgy mondjuk, hogy másodlagos piaca, tehát hogy az egyik befektető a másiknak eladhassa, és ezt történik a tőzsdén. És hát ugye a kaszinótól azt különbözteti meg, hogy a kaszinónál ott vesztünk várható értékben, tehát minél tovább játszunk, annál biztosabb, hogy elveszítjük a pénzt. Tehát,
1: mindig a bank nyer.
2: Minden, igen, hát minden szerencsejátékra egyébként ez igaz, de tőzsdére ez nem igaz, tehát a tőzsde az ugye tud hozamot hozni, illetve ugye ezen a részvényeken, ugye ezt osztaléknak hívják azt, amilyen jövedelmet kap a részvényes, mégpedig azért, mert a maga a vállalat ugye ezt a pénzt használja, forgatja, és ebből és több lesz a végén, mint amit az elején betettünk, és akkor gyakorlatilag mind a osztalék jövedelem, illetve hát, hogy a részvényeknek is fölmegy az áruk, ha hosszú távon tartjuk őket. Tehát ez a nagy különbség, hogy az egyiken várat értékbe vesztünk, másikon pedig nyerünk. Tehát nyilvánvalóan rövid távon egyébként hasonlít a kettő, de hosszú távon nem.
1: És a hosszú táv az itt egy fontos szó. Az utolsó közgazdaságinak tűnő álságos kérdésem lesz. Egy hónappal, másfél hónappal ezelőtt beszélgettünk, és mondtad, hogy ez sokkal hosszabb időre szól. Itt, ezt ígértem a hallgatóknak, itt akár unokára is lehet gondolni.
2: Igen, hát ugye a nyugdíj a legtipikusabb befektetés, amikor az ember a részvényre gondol, de hát nem feltétlenül unoka, tehát saját magunk is gondolhatunk arra, hogy most félreteszünk pénzt, és azért, hogy majd amikor nyugdíjasok leszünk, és már ugye nem tudunk pénzt keresni, akkor legyen miből megélni. Ugye ezt vannak ezek a TB-s rendszerek, mint Magyarországon, ahol ezt az állam végzi egy ilyen újraelosztással, de ugye vannak az öngondoskodásos rendszerek, és hát ugye ott a részvények nagy szerepet kapnak, ezek úgy néznek ki, hogy már egész fiatalon, mondjuk valaki elkezd dolgozni, elkezdi a pénznek bizonyos hányadát részvénybe fektetni, és akkor mire nyugdíjas lesz, ami akár 50 évvel később történik, akkor addigra sokkal többet ér ez a pénz, mint amit annak idején ő félretett, és gyakorlatilag így tud egy nyugodt időskort biztosítani magának.
1: A közgazdaság óra befejezve hinnénk mi, de két nagyon fontos szó elhangzott, egyrészt a kaszinó, amit a pesti utcákon járkálva, meg gyönyörű épületeket nézve, ugye a szemünk elé idézhetünk, jaj, de jó, hát reformkor, vagy valamennyire utána járunk, akár még tiszti kaszinó, és most nem akarok épületekkel dobálozni. A másik szó pedig, ami ide kapcsolódik, az a vállalatok. Ez egy új találmány? Elon Musk előtt már voltak vállalatok, akik részt vettek a tőzsdén. Hát hogyan ide ez a szerelem a pesti tőzsde történetével?
2: Hát igen, ez egy elég régi találmány, tehát ez gyakorlatilag ugye a pesti tőzsde az 1864-ben alakult meg, ugye pár évvel a kiegyezés előtt, és azért, mert akkor indult el a magyar gazdaságnak egy igen erős fejlődése. Ugye három dolog segítette ezt a fejlődést, ez maga a politikai kiegyezés, ugye az osztrák-magyar monarchia létrejötte. Ugye volt az ipari forradalom, tehát volt egy csomó innováció, ami például a vasút, ami akkor aktuálisan jött, így van. És hát ugye a zsidóságnak az egyenjogúsága, és ez a két történet ugyanis erősen összekapcsolódik, tehát és emiatt gyakorlatilag ez így, tehát ugye korábban ők ugye kereskedtek, jellemzően árukkal, és akkor tudtak onnantól kezdve vállalatokat alapítani, tehát például aki addig búzával kereskedett, az malmot alapított, és akkor lettek gőzmalmok, az volt az egyik induló ágazat például ezen a tőzsdén. És hát részvényre kezdettől fogva szükség volt, mert ugye az álmokat meg kellett valahogy valósítani, ezekhez pénz kellett, és mondom, befektetőt pedig úgy tudtak vonzani, ha valamit ígértek neki, hogy el is fogja tudni adni a befektetését.
1: Jó, gabona, akkor ezek szerint az egyik oldal, ahol tartunk. Meg fognak sértődni a budaiak, amikor pesti tőzsdéről beszélünk, vagy ez csak egy ilyen általános Pest-Buda-Óbuda egyesítése előtti helyzetre vonatkozik?
2: Igen, hát kezdetben úgy hívták, hogy pesti tőzsde, mert akkor ugye 64-ben még nem volt a három, utána egyébként egyesült, tehát nem is volt árutőzsde, pedig értéktőzsde, akkor gabonacsarnoknak hívták az árutőzsdét, akkor ezek azt mondja, 1868-ban akkor lett pesti áru- és értéktőzsde, és 1873-tól pedig budapesti áru- és értéktőzsde volt egész 1948-ig, amikor vége lett.
1: Na, akkor ez egy nagyon sarkos része az életünknek, ez egy ilyen szakbarbár dolog, hát ez kit érdekel. Vannak olyan dolgok, amik igenis beszivárognak az életünkbe, és akkor most jöhetnek a nevek a kínóintolatunk, szóval amit mindenki ismer, és majd leesik az álluk, hogy ez is a tőzsde, ez is a pesti tőzsde, és ez is a pesti tőzsde történelme.
2: Igen, és akkor én most elkezdeném a ganzzal, mert én hallottam jó. Így a
1: Blátiottot, persze.
2: Hogy már reklámoztad ma reggel, és ez azért is egy érdekes történet, mert ugye az Ganz Ábrahám neve az ismert, aki ugye egyébként egy Svájcból ide vándorolt öntödés volt, de hát nagy céget nem ő csinált a Ganzból, mert hát ő öngyilkos lett. Ez még a tőzsdére menetel előtt, tehát most nem tudom, nem akarok rosszat mondani, de ugye 1860-as években. De nem azért lett öngyilkos, mert rosszul ment a cég, hanem azért, mert neki volt egy betegség, illetve egy ilyen családi öröklődő betegség, És hát éppen az történt, hogy ugye le volt neki 5 örököse, és már egy jól menő vállalkozás volt, mit csináljanak a céggel. És akkor az örökösöknek volt az ötlete, hogy tőzsdére kéne vinni. Ez például egy tipikus ma is motiváció, hogyha mondjuk egy működő céget nem tud az örökös működtetni, akkor ugye megpróbálja eladni, és a tőzsde lehet ennek egyik útja. És akkor az akkori főmérnök, Mehvárt András vette át a cég vezetését, és ő csinált.
1: Mekkora nevek, igen.
2: Igen, őróla is van valami elnök, ez vagy a Mehvárt Liget. Na most ő is úgy Mehvárt András, mint Verne Gyula, tehát András Mehvárt, ő pedig német volt, és, de ő aztán itt élt, és itt csinált karriert, itt halt meg, tehát aztán ő ugye magyarnak tekinthető, mert Magyarországon élt. És ő majdnem 30 évig vezette a vállalatot, és hát ennek talán a csúcspontja volt például a transformátor feltalálása.
1: Láti Ottohoz kapcsolódóan, és még mindig a részvényeknél, és még mindig a tőzsdénél tartunk, ami egy megfoghatatlan dolog, vagy épület? Én dolgoztam tőzsdepalotában, visszasírva, és megint jöjjön a nosztalgia, ennek kellett egy hely? Vagy kötelező volt építeni egy helyet neki?
2: Hát akkoriban kötelező volt, mert akkoriban ugye maga a kereskedés az úgynevezett nyílt kikiáltással zajlott.
1: Nem volt számítógép,
2: és akkor ugye voltak az alkuszok, akik az elején még ugye megbeszélték, de ugye egyre több ügylet lett, akkor kiabáltak, aztán még több akkor ilyen kézjelekkel próbáltak kommunikálni, és ebből egyre több lett, tehát ahogy nőtt a tőzsde forgalma, egyre több alkusz is kellett. Több épülete volt a tőzsdének, a legelső az az úgynevezett Lloyd Palota van, ez már nem áll, ennek a helyén a Sofitel szálló van jelenleg. Második volt egy úgynevezett új tőzsde, az onnan pár száz méterre van, annak a helyén is szálloda van, az se áll, ez a, ugye annak most a, azt hiszem, Intercontinentál van a helyén. És akkor a harmadik palota, a legnagyobb épület, az szerencsére még mindig áll. Ez ugye 1905-ben nyílt meg, Alpár Ignác tervei alapján, a Szabadság téren, és hát ez egy monumentális, azóta is nagyon nagy épület, ugye 9000 négyzetméter, 145 méter hosszú, 60 széles, és 2000 alkusz volt akkor, tehát azért is kellett aha, ilyen nagy épület, de a 2000 embernek ott rendszeresen be kellett férni. Másrészt pedig akkor már, tehát a épület, de a 2000 embernek ott rendszeresen be kellett férni. Másrészt pedig akkor már, tehát akkor volt gyakorlatilag ez a tőzsde a csúcson,

0: anélkül, hogy itt a marketingeseink megörülnének az emeleten. Egy kicsi türelmet kérnék szépen én a vendégünktől, mert hogy azért mégiscsak sok zenével operáló rádióadó vagyunk. Nem találtam Lechner Ödönhöz vagy Alpár Ignáchoz kapcsolódó zenét, úgyhogy maradjunk szerintem a James Bond feelingnél, aki néha megfordult, legalábbis jól föl, oda föl kellett öltözni?
1: A tőzsdére persze, hát igen.
0: Volt egy dress code, vagy valami hasonló?
1: Igen.
0: Jó, rendben, akkor maradunk dr. Radnai Mártonnal itt a beszélgetés küszöbén, osztalék-osztás előtt, pici zene, aztán jövünk vissza még, és ne felejtsék el, már most gondoljanak egy jó kirándulásra a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a pesti tőzsde világát megtekinteni. Ha pedig, és ezt már sokat szor mondom, mert tényleg lusták, akkor interneten is elérhető a Tőzsde Múzeum portálja, de a lusták kedvéért még azért visszajövünk.

0: Klasszik Rádió 92, egyez itt a Klasszik Nyitány augusztus 11-én, kedden délelőtt. Számolunk, számot vetünk, történelemről beszélgetünk, és sok-sok művészetről is beszélgetünk vendégünkkel, dr. Radnai Mártonnal, mert hogy egyébként a pesti tőzsde világát próbáljuk meg fölidézni, egyrészt egy kiállítás kapcsán, másrészt pedig egy számítógép, egy internetes portál kapcsán, nem akarok ennyire boomer lenni, tehát a Tőzsde Múzeum portálja kapcsán, és ott fejeztük be, hogy én már majdnem elsírtam magam a Szabadság téli tőzsde palotát fölidézvén, elhangzottak a méretek, hogy ott kinek kellett elférnie, hogy Alpár Ignác mekkora munkát valósított meg, és hogy ez Európában a legnagyobb volt?
1: Igen, akkor, amikor épült.
0: Rendben, és akkor ennek helye volt, azt mondta a feleségemnek, kérdezem, az fontos, hogy ez a parlament mellett volt, tehát azért itt volt összefonódás politika, gazdaság között, az, hogy itt el lehetett intézni a dolgokat, és ugyanakkor rögtön lehetett intézményesíteni, az fontos volt, nem?
1: Hát én szerintem nem, illetve van összefüggés, mert ugye maga a Szabadság tér az az új épületnek a híres új épület, ahol sajnálatos módon ugye az aradi vértanúkat kivégezték annak a sarkába, tehát volt eredetileg egy ilyen nagy kaszárnya, és azt akkor utána lebontották, és emiatt keletkezett ott telek. És nagyjából egy időben épült tehát a tőzsdepalota, vele szemben a Osztrák-Magyar Bank székház, ami ma a Magyar Nemzeti Bank székház, és a parlament is, de a parlament azért egy kicsit arrébb volt, ugye ő már a parton volt, de hogy ott van a kapcsolat, hogy ennek az új épületnek a lebontása adott lehetőséget erre a sok építkezésre.
0: Jó, most nagyon viccesnek tűnik, hogy én itt nosztalgiát említek, de ez az akkori Pestnek egy nagyon meghatározó, egy központi épülete volt, és fontos.

0: fontos volt, és a mai napig a tulajdonképpeni centrum része. Akármi is zajoljék benne, filmforgatástól kezdve, fölkészülünk már 1000 éve, hogy ott luxus lakások, meg mind, de a filmforgatások azok fontosak.
1: Igen, igen. Tehát maga az épület, ugye hát 1948-ig volt a tőzsdének a palotája, és azt követően, ugye, mint tudjuk, a fő funkciója az lett, hogy lett az MTV székháza. Egyébként kezdetben nem egyedül, hanem ott volt még a Magyar Technika háza, tehát ilyen társbérletben, de ahogy ugye a tévé nőtt, ugye szorította ki, és hát ugye ez azért sok mindennel együtt járt, tehát ugye a tévének nem volt ideális egyáltalán az épület. Azt sokan tudják, hogy maguk a termek sajnos így kezdve lettek szabva, tehát több szintrét lett hozva, akkor gyakorlatilag ilyen pici vágószobák, tehát hogy...
0: Egy hangyabolyt,
1: tehát belül keresztül kasul van szabva. Azt kevesebben tudják, hogy kapott egy plusz szintet, tehát igazából lett egy ilyen tetőtérbeépítés kvázi, és emiatt, ha mondjuk fölülről megnézzük az épületet, ma már ugye ilyen Google Maps-el meg lehet nézni, hát eléggé furán néz ki. Az utolsó hozzáépítés 80-as évek közepett egy ilyen szociál kilátó került rá, ez a nem is tudom mi volt, mikrotorony, azt hiszem úgy hívják, és hát az nem igazán illik az épületben. Na most, amikor mi a kiállítást csináltuk, akkor azt gondoltuk, hogy mivel ez az épület, ez fontos Budapest története szempontjából is, csináljunk róla egy makettet, és a makettet abban az állapotban csináljuk meg, ahogy ezt 1905-ben Alpár Ignác megtervezte, illetve létrehozta.
0: Papírok, tervek megvannak?
1: Nagy részt megvannak, tehát sajnos a tervek nincsenek, az valahogy úgy magántulajdonba került, de volt róla egy 1908-as kiadvány, amiben nagyon sok, a tervek egy részét, nagyon sok fotó megjelent, és hát ebből próbáltuk mi kvázi így rekonstruálni ezt a kezdeti állapotot.
0: 1/100 arányban.
1: Így van.
0: Jó, ez egy 150x70 centis dolog, amit a gyerekek meg a gyerek lelkűek imádnak. Suránszky Attila neve hogy kerül ide? Ő a megalkodó? Megalkodó?
1: Igen, ő, akinek kvázi csinálta. Ugye ez egyébként a ma legmodernebb 3D nyomtatós technológiával készült, tehát elkészült egy ilyen 3D terv számítógépen, és annak egy részegységeit kinyomtatta, utána ez össze van ragasztva, be van festve, tehát ez nem egy ilyen egyszínű makett, hanem szépen igyekezett azt a színvilágot is megteremteni, ahogy eredetileg ez kinézhetett.
0: Még mielőtt a megígértekhez hűen kinoinoznánk, meg Tungsra moznánk, megütötte a fejemet, vagy a fülemet, 1948, hát akkor már nekünk nem bőven más ideológiai szellemben kellett volna működnünk?
1: Hát igen, és ez egy érdekes, tulajdonképpen a projekt során szembesültem is hozzá. Én azt hittem, hogy 44-ben bezárt a tőzsdés vége volt, de nem, tehát 46-tól 48-ig volt egy ilyen hattyúdal szakasz, újra nyitott, és kezdetben adópengőben, utána, amikor forint jött, forintban is volt rajta kereskedés, de ez egyértelműen már egy ilyen lemenő szakasz volt, tehát akinek még volt részvénye, próbált bőle kiszállni, de ugyanúgy elindult az államosítás, kvázi a bankok államosítása 1947-ben az volt az első nagy ütés, és aztán amikor jött a nagyvállalatok 1948-ban, gyakorlatilag onnantól kezdve nem volt mivel kereskedni, hiszen államosítva lett az egész, és akkor be is zárt.
0: Jó, rendben, akkor mindenkit megdicsértünk a pesti oldalon, és maradjunk a pesti oldalnál, vagy az újpesti oldalnál Tungsra Milag, amihez kötünk Izzót. Meg még?
1: Hát Egyesült Izzó, ugye ez volt a maga a vállalatnak a neve, és ugye a híres vezetője a Asner Lipót, aki mind a kettőről megemlékezünk. Gyakorlatilag ugye az Asner Lipót egy 9 gyerekes családból származó, nagyon szegény fiatal volt, aki emiatt nem járhatott iskolába, mert már dolgoznia kellett, hogy a családot eltartsa, és ő egy szál kabátban megérkezett ide Budapestre az 1890-es évek közepén, és aztán fölküzdötte magát a kereskedő segédtől a vezérigazgatóig, és onnantól kezdve pedig hát egy világszínvonalú céget csinált, ezek nem is csak 48-ig, ő sajnos ugye részben holokauszt áldozat, mert neki ugye származása miatt el kellett menni táborba, de ő hazaért, tehát vissza tudott jönni élve, de hát akkor már államosították a céget, de állítólag 1952-ben halt meg, utolsó pillanatig bejárt. Tehát mindenképpen az ő nevenek az egész Tungsram sztorival összefonódik, azért is például, mert a nevet is ő találta ki, tehát ugye a Tungsram, az a Wolfram-nak a német
0: periódikus táblázat, igen.
1: Azt én sem tudom, hogy hányos az elemszáma, de valóban. Tehát ugye az ő fő találmányuk az a Wolfram szálas izzólámpa volt, és a Wolframot angolul tungstennek hívják, és akkor az angol szónak az első fele össze lett kapcsolva a német szó második felé, és így lett Tungsram. De hát Tanschner az egyébként is egy nagyon színes figura volt, az Újpesti Sportegyesületet támogatta, akkor a Műszaki Egyetemet támogatta, ugye tudományt támogatott, tehát mindenképpen egy nagyon-nagyon érdekes ember volt.
0: Átugorva, nem kihagyva a kínói, de nekem akkor a Goldberger család jut eszembe, én a Duna túloldaláról, picit hasonló történelmi analógiával.
1: Igen, hát a Goldberger is egy híres brand, ami ugyan már nem így hívták ugye a szocializmusban, de ugye ezekre a cégekre az a jellemző, hogy ezek annyira jól mentek, hogy a szocializmus is túlélte, nem egy. Hát a Goldberger az a szocializmusban végén kimúlt, már nem úgy hívták, hanem Panyova, ugye a pamutnyomóipari vállalat, de hát a dolgozók úgy hivatkoztak rá, mondták, hogy megyek a Goliba, ők így hívták, és hát ugye ez egy olyan szempontból érdekes, hogy akkoriban ez már egy 100 éves vállalat volt, amikor tőzsdére ment 1905-ben, de Budai Goldberger Leo, aki akkor átvette a vezetést, ő már egy tanult ember volt, és jogász volt, és ő csinált belőle igazából komoly céget, és hát ugye nagyon értett a marketinghez, maguk a reklámjaik is még mind a mai napig olyanok le, hogy tulajdonképpen megállnák a helyüket, de például volt ilyen Budapesten, hogy olyan divatbemutató volt, mindenkinek Goldberger anyagból készült ruhába kellett föllépni, vagy szépségverseny, nem is divatbemutató, szépségverseny volt. Tehát akkor a BMW-n volt nekik óriási pavilonjuk, amit úgy nézett ki, mint egy New York-i felhőkarcoló, szóval, hogy hát minden, nagyon értett az öreg a marketinghez, és hát mindenképpen ugye Óbudának a történetéhez szorosan kapcsolódik azért, mert ugye ezek az épületek még állnak is, és mostanában kapnak mindenfajta új funkciót.
0: Például stúdiónak is nagyon jók, hogyha a televíziós énemet említem, de akkor ez a bizonyos fejlesztés, megmaradás, ez nagyon fontos. Mindig hozzátettek az adott régióhoz? Mindenki az adakozás szót nem akarom mondani, de a Stenlipót esetében is mindig alapított valamit, mindig tett hozzá, mindig a munkásokkal foglalkozott. Ez fontos dolog volt, hogy nem csak számolta a vagdosta a részvényeket, hanem törődött azzal, hogy hol élt, kikkel élt.
1: Hát én azt gondolom, hogy ő rájuk biztos jellemző, nem biztos, hogy minden vezető ilyen volt, de például ugye Weiss Manfredról is, azt mondja, ugye ő például a kórházat, a Weiss Manfred művek az nem volt tőzsdén, de ugye neki voltak befektetései, amik azért tőzsdén voltak, például a fegyver és gépgyár, és hát egyébként az is érdekes, hogy szinte mindegyik vállalatnak ugye a története a háborúkhoz valamilyen szinten kapcsolódik, és akkor itt a Kinoinra átlépnék. Kinoin, amit Wolf Emil és Kereszti György alapított, ők is a 20. század elején, tehát 1900 valamennyiben Wolf Emil a Richternél kezdett dolgozni, de aztán úgy döntött, hogy inkább saját céget szeretne, és akkor egy bankárral össze, akit Krausz Simonnak hívnak, ő egy ilyen bohém figura volt, összeálltak és elkezdték, de nagyon nehezen indult a cég, nem nagyon ment a biznisz, és hát az első világháború során kaptak egy felkérést a hadügyminisztériumtól, hogy gyártsanak fegyvert, ugye ilyen gázfegyvert, ilyen gázgránátot, és hát ők ebbe belementek. A Richter Gedeonnak nagyon nem tetszett, mert úgy gondolta, hogy egy gyógyszergyár az ne ez ugye gyógyítsa az embereket. Tehát, hogy ez egy ilyen vegyes megítélésű dolog, de hozzáteszem, a Weiss-Manfred művek is ugye nagyon sokat profitált az első világháborúból. Hát a Richter az ő is, csak ő feltöltlenítőszereket gyártott, tehát, de hát... Hát minden esetre azért összekapcsolódott a háború története ezeknek a cégeknek a történetével. De utána nyilván, amikor a háborúnak vége lett, akkor a kínaiból is úgymond hagyományos gyógyszergyár lett, és onnantól kezdve egy csomó pozitív dolgot köszönhetünk neki.
0: Most megijed dr. Radnai Márton, pedig én csak a tőzsdemúzeum.hu weboldalon vagyok, és próbálom rövidre zárni, hogy minden híres emberről, minden híres cégről nemes ilyen honnan lehet gyűjteni ez történelem, ez lokálpatriotizmus, itt maradtak fönt adatok, sztorik, történetek, mondjuk Klaus Simonról, görbe éjszakákról?
1: Hát ugye nagyon röviden a projektről akkor beszélnék, ez 10 éve kezdődött, és ugye ez egy kezdetben egy ilyen digitalizációs projekt volt, tehát én, mint pénzügyi informatikai cégvezető, meg közgazdász, én az árfolyamok és a hozamok iránt érdeklődtem. Tehát ki akartam számolni, mekkora hozamot lehetett elérni annak idején a tőzsdén. És aztán sikerült is, kiderült, hogy elég nagyon jó hozamot lehetett elérni, de amikor már az adatbázist összeraktuk, akkor rájöttem, hogy van itt egy csomó cég, akinek a nevét se hallottam, és egy csomó ember, vállalatvezető, aki teljesen el lett felejtve, és hogy akkor célszerű lenne ezeket kvázi így kiásni a múltból, a feledésből, és akkor lett kvázi a portál, ahol az volt a célunk, hogy a 100 legkereskedettebb részvény, ugye ma úgy mondjuk, hogy blue chip, tehát ugye az akkori blue chipeknek a történetét kutassuk ki, és az ahhoz kapcsolódó életrajzokat, és úgy, utána ugye a legutolsó fázis, ez a mostani fizikai kiállítás, ami ugye ott az Óbudán a Koronatér egyben megtekinthető, és hogy milyen forrásokban, hát nekünk nagyon sokat segített az, hogy ugye létrejött ez az Arcanum digitális tudománytár, tehát ahol bedigitalizálták a régi magyar újságokat, illetve egyéb könyveket, és hát szerintem legtöbb ember, aki akár hobbi, akár hivatásos történész, ezt nagyon sokat használja, ugye már nem úgy dolgozik a történész, mint régen, hogy bevonult a könyvtárba, nem szeret most már senki bevonulni, hanem azt szereti, hogyha ugye a számítógépén el tudja érni az eredeti forrásokat, amit el tud olvasni, ezt, és hát ugye ezek a digitalizációs projektek ezt teszik lehetővé. Ugye mi olyan forrásokat digitalizáltunk, ami ebben nem volt, tehát mi az árjegyzőlapot, ugye árjegyzőlap volt az újság, ami a tőzsde saját újságja volt, ahol publikálták naponta az árfolyamokat, és mi azokat digitalizáltuk, de hát az Arcanumon sok addigra már egy csomó mindent digitalizáltak, és gyakorlatilag ebből például kompasszok vannak, tőzsdei kompasszok, minden évben megjelentek a tőzsdei cégek eredménykimutatási mérlegei egy ilyen könyvben, az volt a kompassz, és ezek is be vannak digitalizálva, úgyhogy ha valaki meg akarja nézni, hogy egy adott évben, mit tudom én, a Goldbergernek mennyi volt a nyeressége, meg tudja nézni, hogy mennyi osztalékot fizetett, ez könnyen elérhető. Kollégák azt mondja, ugye ezt én nem én csinálom, ezt egy nagy tím, majdnem 100 ember dolgozott itt az idők során, nem egyszerre, tehát különböző fázisokban a projektben. Tehát a gazdaságtörténészek azt mondják, hogy a cégekről relatíve egyszerű írni, tehát azok nagyon sok adat megmaradt, és az elérhető, ami sokkal nehezebb azok az emberek, tehát hogy ugye ott különböző emberek vannak, mindig is, tehát voltak, akik szerettek szerepelni, újságban nyilatkoztak róluk, nekrológ készült róluk, és van a másik, aki ilyen visszahúzódottabb volt, akkor gyakorlatilag csak akkor van információ róla, hogyha valami családregényben valamelyik utódja írt róla, és akkor abban benne vannak a kis színes dolgok egyébként. Tehát voltak olyan vállalatvezetők, akiről semmilyen adatot nem találtunk.
0: Jó, azért itt fel kell hívni a figyelmet, és még egyszer a bulvárosodás jegyében majd rákérdezek én a Csekovics kifejezésre. Magán a kiállításon mi van, és mi legyen a praktikus sorrend, Márton? Tehát, hogy előbb a tőzsdemúzeum.hu utána a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum?
1: Én a fordítottját javasolnám, azért is, mert ez egy időszaki kiállítás.
0: Ja, és október 18-án.
1: Tehát ez be lesz zárva, jó, október 18-al. Úgyhogy mindenképpen, ameddig még van, én azt javasolnám, hogy azt célszerű megnézni, és utána, aki így kedvet kap, és még mélyebben, vagy még szélesebb körben akarja megismerni ezt a történetet, az jöjjön el a honlapunkra, illetve van Facebook oldalunk nekünk is, tehát ott is, ugye, hogyha valami új megjelenik, oda kitesszük. Tehát mindenképpen tartsuk a kapcsolatot, és hát a projekt nem fejeződik be, ezzel, hogy ez lezárul. Valószínűleg lesz egyébként Tőzsde Múzeum később is, tehát hogy keresünk majd neki egy új helyet, de ezek még tervek. Most lehet, hogy utazókiállítás lesz, tehát hogy ez körbe megy az országban. Ezek most alakulnak, ezek az ötletek.
0: Ami nagyon jó, meg a múzeum pedagógia eszközeit használó például tárlatvezetések is nagyon jók, nyilván most nyár van, ott van tehát a makett, sok-sok mondjuk ruha, pipa, hasonlók elérhetők, Csekonics. Márton, Csekoni, miért mondom én, hogy nem vagyok Csekovics, meg miért használjuk ezt a kifejezést? Ki volt szegény?
1: Írunk róla a sportálon, tehát létezett, tehát hogy ezt én is, nekem is megvolt ugye ez a kifejezés hogy mint Báró Csekonics, de ő létezett, és nem volt egy nagyon jelentős, de egy létező szereplő volt, és különböző cégekben befektető volt, és vezette is őket, úgyhogy meg lehet például a portálon utána lehet olvasni, de én most fejből nem tudom az ő történetet.
0: Hát tessék utána nézni, tosdemuseum.hu természetesen per ember, mert hogy itt vannak a hírességek, Jelinek Mórról, Kochmeister Frigyesről, még nem is meséltünk, de hát tessék Kornfelzsimónak is utána olvasni. Fiataloknak vagy nosztalgiázóknak? A fiatalok megértik, hogy ez mekkora dolog volt akkor, és ennek milyen kihatásai vannak?
1: Hát ugye mi igyekeztünk, és pont ezekkel az múzeumpedagógiai eszközökkel segíteni azt, hogy több korosztály is érdeklődjön iránta. Én szerintem valamilyen szinten igen, tehát nekem volt egy olyan célom, hogy a mai vállalkozókat, esetleg olyanokat, akik vállalkozók szeretnének lenni, motiválja, hogy meddig lehet eljutni, és hogy a tőzsdét vegyék igénybe, mert ez mind a mai napig igaz, hogy ha valaki tényleg egy komoly nagyot akar dobni, és nem csak a kis KKV-ját akarja menedzselgetni, akkor ez egy jó lehetőség, hogy megnövelje a céget, tehát hogy egyfajta inspirációt nyújtson, tehát hogy ezek az emberek, tehát azt gondolom, hogy a fiataloknak is maga a tőzsdei befektetés is egyáltalán, tehát hogy jusson eszébe, hogy nem csak nem tudom, bankbetét van, meg értékpapír esetén pénzpiaci alapot lehet venni, ugye magyar lakosságra nagyon jellemző a kockázatkerülés, tehát még olyan befektetés is, amihez nem nyúlnak, hajlamosak ilyen kockázatmentes eszközökbe, kincstárjegybe, állampapírba tartani, amire azt kell tudni, hogy hosszú távon csak az inflációt tudja vele elérni, tehát hozamot nem, tehát ennél többet nem, a részvényekkel pedig meg lehet haladni, tehát egy éves, nem tudom, 6-8% extra hozamot tud valaki elérni, és ez mondjuk 50 év alatt nagyon nem mindegy, ugye, mert kamatos kamat van, tehát mondjuk kvázi így. Na, tehát azt akarom mondani, a fiatalokat inkább erről az oldalról lehet meg, az ő érdeklődésüket, hogy ők még ugye előre tekintenek, mire jó nekem a tőzsde, de mennyit lehet ezen keresni, hogy kell ezen pénzt keresni. A középkorúakat már inkább a történet érdekli, nyilván van, aki pénzügyes, annak maga a pénzügyes történet is érdekes, de aki pedig általános érdeklődésű, annak ugye maga a történelem, tehát ugye azért itt a tőzsde, ugye ezzel a 80 évvel párhuzamosan élt Magyarországgal, és nyilván Magyarország összes jó és rossz története ott is tükröződve lett, tehát ugye a jóban mondjuk a Millenniumot, tehát ugye a metró, amire büszkék vagyunk, az is tőzsdén volt, a budapesti villamosvárosi vasút, ugye Balázs Mór kezdeményezése, szintén tőzsdén volt. És hát negatívumok között ugye ezeket a válságokat, háborúkat, erről beszéltünk már, illetve hát, hogy a holokauszt sajnos itt is megtette a hatását, és hát magán a kiállításon is ezért arról is röviden megemlékezünk.
0: Történelem, van jövője? Hogyha nem a múltba megyünk, és nem kérek tippeket, bár nagyon szeretnék tippeket kérni, szóval, hogy ez egy élő, pesgő dolog, van-e Pestnek akkora szerepe Európában, a világban, mint régebben volt?
1: Hát itt szerintem, ha reálisan látjuk, maga az, hogy Budapest az ilyen pénzügyi központ legyen, voltak ilyen gondolkodások, akár regionális, hát ennek szerintem nem nagyon van realitása. Amúgy is a maga a tőzsde tevékenység is konszolidálódik, ez azt jelenti, hogy fogynak a tőzsdék, tehát egyesülnek, tehát igazából korábban volt jellemző, hogy minden mint a légitársaság, hogy mindenkinek volt légitársaság, volt tőzsdés. Ez azért már nem így van, tehát jellemző volt, hogy egyesülnek. Ugye volt egy időszak, a budapesti tőzsde is, a jelenlegi az ugye osztrák tulajdonban volt, tehát ugye az vissza lett vásárolni, úgyhogy most jelenleg önálló, de én azt gondolom, hogy nem is ez a lényeges, hogy a tőzsde az most mennyire jó, meg mennyire fejlett, hanem inkább az, hogy a cégek menjenek tőzsdére. Tehát, hogy az szerintem nem, annak is van egy ilyen magyar rossz hagyománya, hogy a vállalatok is csak hitelt szeretnek fölvenni, nem szeretnek tőzsdére menni, és ennek is vannak pszichológiai okai. Van ennek racionális oka is, tehát hogy nyilván van egy méret, ami alatt költséges, és nem éri meg, de van pszichológia is, hogy akkor nyilvánosság, ugye, nyilvános lesz a cég, és ennek vannak jó, meg rossz következménye, és a rossz a nagyon sok vállalkozó azt fölülértékelő, hogy akkor vannak ez a ide ki fogja tudni, hogy mennyi.
0: Túl transzparens.
1: Mik az én számaim, stb. És Magyarországon ez ugye ez egy az, hogy valaki vagyona van, és azt lehet nézegetni, ezzel vannak a verziók evel kapcsolatban.
0: De ne legyenek a kiállítással kapcsolatban, ami október 18-áig érhető, látogatható, tapintható, fogható, szagolható, akár a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, ez Óbuda, tehát ez a Goliha Goldberger hazája, hogy az internet az minek a hazája, azt nem tudom, de ott pedig a tőzsdemúzeum.hu abszolút elérhető. És akkor most kerestem volna egy jó ötletet, de lehet, hogy túl szomorú lett volna az összes, amit sajnos a második világháborúval kapcsolatos. Ki vesztette a legtöbbet? Ki bukta a legtöbbet?
1: Hát vártam. Ezt nem tudom, ugye erről már beszéltünk a Krausz Simonról, őről az a pletyi, hogy ő négyszer ment csődbe. Tehát, hogy itt vannak olyan befektetők, akik többször is elvesztették, aztán újra kezdték, tehát a tőzsde egyébként erre is lehetőséget ad, de azért ez ritkább. Mondom, hosszú távon a tőzsdén szerintem nyernek általában az emberek, nyilván rövid távon vannak, akik elvesztik a pénzüket, de érdemes, és hogyha ugye nem extrém kockázatokat vállalunk, akkor nem fogunk veszteni sem.
0: Nagyon szépen köszönöm. Adósak maradtunk egy negatív történettel, de nem baj, dr. Radnai Mártonnal beszélgethettem a Ramasoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezetőjével, ezek a T-betűk, ezek mindig kifognak rajtam, de a lényeg, hogy a kiállítás ötlet gazdája, úgyis, mint kurátor, nem? Akkor ezt a megtisztelő címet is átadhatom. Én nagyon szépen köszönöm, egy jó pesti sétát megér, miután voltunk a múzeumban, és körbenéztünk a weboldalon. Sok látogatót, jó látogatót kívánok, és ez az országos turné, ez akkor valósuljon meg.
1: Köszönjük szépen.
0: Én köszönöm szépen. Folytatjuk Tessarini Contrasto armonikójával, ez a Contrasto terc, mintha tudnám, ez a harmadik tétele, az biztos, hogy az Aura Musicale játszik, velük azért már találkoztam itt sokszor.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, ezért a Gyáli úttól araszolásra kell számítani. Járműhiba miatt a 2B villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Haller utca Mester utca között, valamint az 51A villamos a teljes vonalon nem közlekedik. A Koppány utca és a Mester utca Ferenc körút között meghosszabbított útvonalon jár az 51-es pótlóbusz. Baleset történt a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé. A Lehel utca után a külső sávot foglalják el a sérült gépjárművek, és baleset miatt kell szintén sávlezárásra számítani a Rákóczi úton kifelé a Barostér előtt. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton, a Festékgyári Hévádjár. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári Hévádjárónál. Lezárták a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón karbantartás miatt, a két irány forgalma így felváltva egy sávban halad. Befelé araszolásra készüljenek. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Klasszik Rádió 92.1. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Sok napsütésre számíthatunk. A Hormuzi szorosban a kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Elkezdődött az 54. tokai írótábor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése, 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírás Tóth Máté energiajogász elindításához, a Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban. A kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy egyötöde haladt át a Hormuzi szoroson, amely a cseppfolyósított földgáz és a műtrágya szállításának is fontos útvonala. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés továbbterjedését. A 400 négyzetkilométeres olajfolt csaknem akkora, mint egy magyarországi nagyváros, például Debrecen. Kifizettették a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe, megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Tart a villamospálya karbantartása a fővárosban a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, ezért a Gyáli úttól araszolásra kell számítani. Járműhiba miatt a 2B villamos a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Haller utca Mester utca között, valamint az 51A villamos a teljes vonalon nem közlekedik. A Koppány utca és a Mester utca Ferenc körút között meghosszabbított útvonalon jár az 51-es pótlóbusz. Baleset történt a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé. A Lehel utca után a külső sávot foglalják el a sérült gépjárművek, és baleset miatt kell szintén sávlezárásra számítani a Rákóczi úton kifelé a Barostér előtt. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Helsinki úton, a Festékgyári Hévádjár. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton, a Festékgyári Hévádjárónál. Lezárták a félútpályát a Jászberényi úti felüljárón karbantartás miatt, a két irány forgalma így felváltva egy sávban halad. Befelé araszolásra készüljenek. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: Mint ahogy az is szükséglet, hogy az ember lánya és fia dolgozik, és most egy picikét behozzuk a munkát, bár nagyon jól tudom, hogy nyári szünet meg vakáció van, de hogy azért nagyon sokaknak nem. Hála Istennek, van egy mosolygos vendégem. Megyesi Nitiáról, hogyha kell valamit mondani, akkor a munkahelyi mentálhigiénés szakembert mondom, és ő erre Bólint, ha a mediátort mondom, akkor Bólint, de nagyjából Nitia, te akkor tudsz segíteni, amikor megakadtunk a melóban, amikor nem szeretek bejárni, amikor bajom van ezzel az egésszel, vagy akkor tudsz segíteni, amikor otthon vagyok, és azt mondom, hogy na itt ennek az egésznek vége.
2: Hát üdvözlöm a hallgatókat. Jó a kérdés, mind a két helyen tudok segíteni, mint munkahelyi mentálhigiénész szakember. Ugye alapvetően a feladatom az az, hogy vagy külsősként, vagy belsősként egy munkahelyen segítsem a munkavállalóknak a jól létét, és hogy ki tudják alakítani jól a munka-magánélet egyensúlyukat. Természetes, hogy stresszt élünk meg, nem magával a stresszel van a baj, hanem az, hogyha az tartós, túl erős és túl sokáig tart. Abban tudok segíteni, hogy tudjuk felismerni a jeleket, amikor mondjuk stresszelünk, hogy tudjuk megfelelő technikákkal saját magunkat megnyugtatni, hogy tudunk öngondoskodni. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy 4 fő pillérre épül az én munkám. Az egyik az az önismeret, tehát tudnom kell, hogy reagálok egy stresszes helyzetben, fel kell tudnom ismerni azokat a testi jeleket, tüneteket, amiket ugye produkál, ugye segít nekem a testem, mert szól nekem, hogy stresszelek, tehát ez az önismeret rész. Utána kell, hogy legyen öngondoskodás az életemben, tehát tudnom kell, hogy tudom saját magamat megnyugtatni. Egy légzés gyakorlat például, tehát nem kell nagy dolgokra gondolni, ezek ilyen pár perc alatt elvégezhető gyakorlatok. A harmadik pillér az öngondoskodás, ami ugye nem más, mint az, hogy tudjam, hogy mi az, ami tölt engem, mi az, ami pihentet engem. Hogy tudok jól kapcsolódni magamhoz, pihenni, töltődni, és szerintem az egészet fogja össze az ön szeretet, amiben ugye elfogadom magamat, a gondolataimat, és így áll össze szerintem egy ilyen folyamat.
1: Amit te tudsz, viszont itt nekem az a kérdőjel, hogy eddig a vállalat nem volt benne. Te nem is vagy a vállalat szerepében? Ez idáig rólam szólt, a munkavállalóról.
2: Ami egy nagyon fontos eleme a munkahelynek, de igen, tehát alapvetően én dolgozhatom a cégen belül is.
1: Ja, hogy ez volt a külső-belső.
2: És dolgozhatom úgy, hogy engem meghívnak, akkor felmérem, hogy a munka azon az adott munkahelyen mire van szükség, milyen pozíciókban dolgoznak a munkavállalók. Ugye nyilván vannak olyan munkakörök, amik jóval stresszesebbek, mondjuk gondolok itt egy ilyen ügyfélszolgálati munkakörre például, az ilyen jóval stresszesebb, és akkor felmérem, hogy milyen az adott cég, mire van nekik szükségük, de ugye alapvetően az én feladatom az, hogy a munkavállalóra fókuszáljak, tehát nem a felső vezetőkre, nem a középvezetőkre, hanem a munkavállalóra, aki a munkát végzi, és igenis stresszt él meg, és megjelenhet nála a kiégésnek a tünete.
1: Ez egy haszonelvű világ. Ha megvan a meló, bocsánat, de ki van pipálva, a százalékok stimmelnek, akkor miért érdemes a többivel foglalkozni?
2: Hát azért érdemes a többivel foglalkozni, mert azért azt valljuk be őszintén, hogy nem minden a pénz. És azt, hogy az ember jól érezze magát a munkahelyen, és jól teljesítsen, ahhoz az kell, hogy maga a munkavállaló legyen jól.
1: Jó, aláírom, viszont kérném szépen azokat a jeleket, amik jelezhetnek. Én, amikor azt mondjuk, hogy fej vakarózva, meg amikor azt mondjuk, hogy hát olyan rossz érzéssel mentem be, meg sok a veszekedés esetleg. Mi az, amiket tudsz még sorolni, amiket figyeljünk magunkon, mert az egy jelzés.
2: A munkahelyi konfliktus az ugye nagyon rányomja a bélyegét, tehát ugye ott vagyunk napi 8 órát, tehát hogyha ott van egy konfliktus, akár alkalmazottal, kollégával, főnökkel, teljesen mindegy, hogy kivel, az nagyon nagy mértékben rányomja a bélyegét a mindennapjainkra, és ugye krónikus stresszt alakíthat ki, aminek sajnos a meleg ágya ugye a kiégés. De még jeleket kértél, azokat fogom mondani. Ha vasárnap ebéd után gyomorgörcsön van, hogy holnap hétfő van. Az egy olyan jel lehet, hogy bár bemegyek, és megcsinálom a munkámat, mert milyen ember lennék, ha nem csinálnám meg, de ha ott van ez a rossz érzés, akkor azzal érdemes foglalkozni, lehet rajta segíteni. Nem kell tőle megijedni, fel kell ismerni, és lehet rajta segíteni. Milyen jelek lehetnek még? Folyamatos fejfájás, gyomorpanaszok, izzadás, mindezt a munkahelyen. Tehát mondjuk a...
1: Igen? Mintha tanulnék. Elmondtad azokat, amikor az ember úgy nem készült, és rosszul érzi magát egy adott... Hát ezek már főleg azért felsőfokú oktatási intézmények.
2: És ezek mind jelek. Tehát hogyha ezekre odafigyelünk, ezek a jelek nem... meg akarják nehezíteni az életünket. Biztos a hallgatók között is van olyan, aki készül egy előadásra, vagy egy meetingre, vagy bármi, és puf, megfájdul a feje. És mire gondol először? Hát ezt nem hiszem el, hogy ez is most jött. Hogy pont most jött. Miközben ő egy jel, hogy egy picit meg kéne állni, és itt megint csak nem nagy dolgokra kell gondolni, nem kell 2 hónap Hawaii-on, bár nagyon szívesen mennék én is, de akár ilyenkor egy tudatos légzésgyakorlat, vagy sétál az ember tudatosan, vagy elnéz a távolba, és elmond 5 dolgot, amit lát, ez már egy kicsit ilyen mindfulness gyakorlat. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan technika van, amihez tényleg konkrétan nem kell semmi. Én is megvallom őszintén, izgulok egy picit most ezen az interjún, de amikor időm engedi, és nem én beszélek, hanem a kérdést kapom, akkor egy pici légzésgyakorlattal ezt meg tudom oldani, hogy egy picit nyugtassam magamat.
1: Minden praktika egyébként, tehát hogy nehogy elszálljon itt a szó, bár a Spotify-on természetesen a beszélgetésünk újra hallható, az énidőújratervező.hu weboldalon érhető el, ahol ott mosolyogsz, meg természetesen a megyesinitia.hu oldalon is ott mosolyogsz. Ezek praktikák?
2: Eszközök, technikák, így van, amiket én, hogyha, és itt ezt nagyon fontos elmondani, hogy ha egyszer csinálom meg, az nudli. Tehát az nem elég. Ezt be kell építeni tudatosan a mindennapokba, meg kell tanítanom az idegrendszeremet, a testemet, az agyamat arra, hogy ezek a technikák igenis működnek, mert egy stresszes helyzetben, amikor nekem, nem tudom, elindult az a dadogás, vagy az a hadarás, ami egy stresszes helyzetben mondjuk ugye valakinél lehet, hogy ez előjön, ott nem fog eszembe jutni, hogy én most akkor lélegezzek. Viszont, hogyha én minden napomat, mondjuk egy ilyen kis mini rutinnal azzal kezdem, hogy lélegzek, vagy mondok egy másik nagyon egyszerű technikát, én most nagyon figyelek például arra, hogy ülök. Tehát az, ahogy tartjuk magunkat, igen, már jeleket küld az agyunknak, hogyha nagyon összehúzódunk, és ilyen kis pici helyet foglalunk el, akkor talán még a hangunk is így el. Ha meg kihúzom magam, akkor azt mondom, hogy itt vagyok, jelen vagyok, és már más jeleket küld az agynak, és más vagyok jelen a pillanatban. Szóval igen, tehát hogy ezeket fel kell először ismerni, hogy nekem, hogy üzen a testem egy stresszes helyzetben. Ez az első lépés, és utána megyünk tovább, és megnézzük. Nagyon-nagyon sok technika van, nem mindegyik tetszik nekem se, megmondom őszintén, meg kell találni azt, ami az adott egyénnek a legjobban testhez áll, és akkor azt kell gyakorolni, de fontos, hogy rendszeresen.
1: Megnyugtató, hogy rendkívül egyszerű uh-huh. dolgokról beszélünk, az viszont nem megnyugtató. Van egy nagyon csúnya kérdésem. Igen. Akinek baja van, annak azért van baja, mert ő lelkiismeretes, jó, mert őt ez érdekli, ha hagynám az egészet, mint a dagatruhát másra, ha egy picikét bele lennék. A három pont, és akkor az behelyettesíthető. Szóval a túl jó embereknek van problémájuk?
2: Én azt gondolom, hogy stressz, ez egy olyan dolog, hogy azt mindenki tapasztalja élete során. Igen, tehát aki 110%-ot akar mindig teljesíteni, náluk nyilván veszélyesebb ez a dolog, a kiégésnek, a stressznek a kialakulása. De mit akartam mondani? Valamit, egy gondolatot akartam mondani, de most elfelejtettem.
1: Lelkiismeretesség, jóság.
2: Igen, tehát igen, köszönöm, így van. Tehát, hogy azt tudom röviden erre mondani, hogy kiégni például, én azt gondolom, hogy abban lehet, amit nagyon szeretünk, vagy akit nagyon szeretünk. Tehát, hogyha mindent beleadok, és nem azzal van a baj, hogy beleadok mindent, csak az biztos, hogy az én testem jelez egy ponton, hogy oké, nyomtad 1000-rel, 10000-rel, 100000-rel, nem lehet 0-24-ben az év minden napján. Jelzett nekem, vagy jelez folyamatosan a testem, hogy egy picit meg kéne állni. Észreveszem ezt. És megtartom-e azt a kis szünetet, amiben újra töltődöm, és akkor még jobban tudok utána teljesíteni. Tehát, hogy azért, mert szünetet tartunk, meg pihenünk, attól még következő napon ugyanúgy tudunk 110%-ot adni, de ha megnézzük az élsportolókat, tehát ugye ők is készülnek mondjuk egy olimpiára, egy versenyre, de közben hát azért az edző mondja, hogy na, akkor most itt vége, most pihensz, most masszázsra mész, most erre mész, arra mész, tehát hogy be van építve tudatosan a pihenés, a töltődés, a regenerálódás az izomnak, és hát ne felejtsük el, hogy az agyunk a legenergiaigényesebb szervünk. Tehát hagyni kell néha őt pihenni. Alvázavart nem említettük. Tehát az egy nagyon jellemző tünete ugye az erős stressznek.
1: Te egyénekkel foglalkozol? Hát csapatban dolgozunk, nem csak a hierarchia miatt.
2: Az erős stressznek.
1: Te egyénekkel foglalkozol? Hát csapatban dolgozunk, nem csak a hierarchia miatt, hogy vannak fölöttünk. Van egy témünk, vannak,

0: doktor, családtól, tehát nagyon sok mindenkitől lehet segítséget kérni, de egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy az, hogy én hogy reagálok a stresszre, az nem egyezik meg azzal, ahogy te. Tehát az a technika, ami esetleg neked működik, az nem biztos, hogy nekem. Én például a gyomromban érzem a stresszt, ilyen gyomorpanaszok. Ha neked fejfájásod van, akkor a te fejfájás csillapítód rajtam nem fog segíteni. Tehát mindenkinek egyénileg kell felfedeznie azt, hogy neki mit üzen a teste, és neki mi a legjobb praktika, ami segít neki megnyugodni, és egy picit ebbe az egyensúlyi állapotba visszakerülni, mert ugye amikor stresszt élünk meg, akkor ugye az történik bennünk, hogy mindenkinek van egy egészséges egyensúlyi állapota. Ha ebből ő kibillen, akkor stresszt él meg. És hogy ebből én hogy tudom magam, most az mindegy, hogy külső vagy belső inger hatására kibillentem, valahol mindegy, lényeg, hogy mik azok a technikák, amikkel én tudom magam megnyugtatni, visszakerülni abba a nyugalmi állapotba, ahol valójában ugye az egész testünk, az idegrendszerünk a legjobban funkcionál.
1: Nem szeretem a számokat, de nyilván a honlapokon, meg az egész munkádban belső statisztikád biztosan van, tehát én idő újra tervező, megyesinitia.hu, meg az első is.hu. Ez mikor jön el? Aki most kezdett el dolgozni, álom, meló, hurrá, hurrá, minden, annál még nem jön el? Van egy görbéd, van egy matematikailag leírható valamint?
0: Nagyon nehéz ezt így leírni, mindenki más. Tehát a stresszt is ugye teljesen más, hogy kezeljük. A krónikus stresszben is van, aki egy-két hónapot van, valaki fél évet, valaki évet, valaki évtizedekig. És utána ugye még a kiégésnek is ugye a tünetei, tehát és szakaszai is vannak, azokban is több hónapot, akár évet is el lehet tölteni, tehát nagyon-nagyon különbözőek vagyunk. Én a saját példámat tudom elmondani, hogy én amikor észrevettem azt, hogy a kiégés elindult nálam, akkor arra lettem figyelmes, hogy nagyon sokat hibázok. És ugye az elkezdett engem zavarni, hát senki nem szeret hibázni, teljesen érthető okokból, és elkezdtem feltenni magamnak a kérdéseket, hogy miért lehet ez. És akkor rájöttem, hogy fáradt vagyok, túl sokat dolgozok, tarara, és utána, amikor visszagondoltam arra, hogy oké, lehet, hogy én most vettem észre, de ez valójában mikor indult el? És hát az jött ki, az a matek jött ki, hogy legalább egy jó egy-másfél évvel az előtt indult el valójában a folyamat, csak nem vettem észre, úgyhogy nagyon-nagyon változó. Azt tudom mondani, hogy érdemes ezzel úgy általánosságban foglalkozni, ugyanúgy, mint ahogy figyelünk az étkezésre, vagy a mozgásra, tehát, hogy ezt így a mindennapokba kéne beépíteni, hogy egy kis relaxáció, egy kis légzésgyakorlat, hogy eleve már a napnak úgy menjek neki, hogy fel vagyok töltődve. Tehát, hogy ne a mínuszból akarjak még kilapátolni kettőt, hármat, hanem legyen megtöltve, és akkor, hogyha abból lapátolok ki, akkor még mindig marad, amivel lehet.
1: Sóhajom oka, igen? Hogy idáig nem kérdeztem rá, igen? De egy úgymond pihentető zene után biztos, hogy a kiégésre rá fogok kérdezni. Háromszor ejtetted ki, megyesinníti a munkahelyi mentál higiénés szakemberrel beszélgetek. Egyébként megnyugtatóan, tehát ez abszolút működik, hogy annak ellenére, hogy nekem itt ez a rádiózás, meg gombok, meg hát te is itt vagy, meg kérdések, hát borzasztó, de ez megnyugtató, de a kiégésről kell beszélni. Egy kis táncot kapsz ajándékban, neked van táncos kötődésed, de ez csak polka lesz, jó? Egy picikét, úgyhogy ifjabb Johann Strauss jó voltából. Földobjuk a délelőttöt, felejtsük el 2 perc 21 másodpercre a munkát, aztán viszont jöjjünk vissza, és Megyesi Nitia majd segít rajtunk.

0: Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány augusztus 11-én, és kedden vagy vakációban, vagy munkaszünetben, vagy éppen munka közben beszélgetünk munkáról és problémákról, munkahelyi mentális egészségről, ami igenis fontos, én már rájöttem, ami igenis ott kezdődik, hogy tisztában vagyok magammal, erre is rá kellett jönnöm, mert hogy beszélgető társammal, Megyesi Nitiával, aki munkahelyi mentál higién és szakember, ha kell, akkor mediátor is, de most a mediálást én és én köztem hozzad valahogy létre. Háromszor is kiejtettük a szót, meg nagyon gyakran használjuk ezt a bizonyos kiégést. Az micsoda, mi tekinthető kiégésnek? Eddig jöttek problémák, illetve szomatikus vagy testi jelek, jelentkezések, figyelmeztetések arra, hogy valami nem stimmel a kiégés, az a vége?
1: Hát ahonnan nézzük ezt, így nehéz. Igen, mert nehéz így meghatározni, mert nagyon, tényleg nagyon egyedi, minden személynél nagyon egyedi a kirajzolódási íve. Az biztos, hogy a kiégés az krónikus stressznek a következménye. Tehát ha nem kezelem a stresszt, velem van hetekig, hónapokig, évekig, évtizedekig, akkor kezdhetnek el megjelenni a kiégésnek a tünetei.
0: Ami nem azonos azzal, hogy valamire legyintek, hogy nem érdekel.
1: Nem. Tehát a kiégés, ott meg lehet ugye figyelni, amit ugye én saját példámból is ugye mondtam, tehát ugye a hibázás, egyre többet beteg mondjuk a munkavállaló. Energiahiány. Elkezdek eltávolodni először a munka a társaimtól, tehát a kollégáimtól, mert egyszerűen azt érzem, hogy fárasztanak. Nincs energiám már az ő dolgaikkal is foglalkozni. Annyi a feladatom, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell, tehát már nem megyek ki mondjuk közösen ebédelni a barátnőkkel, vagy a haverokkal, vagy hát tök mindegy, tehát ugye ott a munkahelyen nincs meg ez a kellemes kis lüktetés. Tehát ezt itt fel lehet ismerni, és hát ugye sajnos a legvégén érkezünk, vagy érkezhettünk meg egy olyan helyzetbe, ahol már egy ilyen érzelmi kiüresedés jelenik meg. Tehát, hogy míg stresszelünk, ott nagyon erősek az érzések. Nagyon tudunk örülni dolgoknak, nagyon fel tudnak idegesíteni dolgok, vagy emberek, valljuk be őszintén, nincsen ezzel baj. Viszont, hogyha valakinél már a kiégés megjelenik, akkor ott azt meg tudja magán figyelni, hogy elkezdik, tehát hogy nem töltik el örömmel azok a tevékenységek, amik korábban igen, és ami a legfeltűnőbb szerintem az, hogy már nem idegesíti fel őt semmi.
0: Már
1: tehát, hogy ez a igen. Igen, tehát ugye ez a teljes kiüresedés, energiahiány, motivációnak a hiánya, folyamatos fáradtság, tehát itt jelenik meg például az, hogy mondjuk elmegyek egy hét szabadságra, visszajövök, és nem érzem azt, hogy pihentem, vagy hogy feltöltöttem.
0: Van itt egy olyan pont, ami után, tehát ami előtt még érdemes ezt pont elismerni, mert amikor bekövetkezik, utána nehezebb? Tehát most a megoldásra kérdezek rá. Doktornő.
1: Mindegyik szakaszban, tehát bárhol is veszem észre, bármilyen tünetet is veszek észre, ott érdemes elmenni szakemberhez azt átbeszélni, mert a jó hír az, hogy a kiégés nem egyik napról a másikra jön létre. Nyilván nem egyik napról másikra lehet megszüntetni sem, de ami a jó hír az, hogy megelőzhető, felismerhető és kezelhető. Tehát, hogy nincs erre jó válasz, amit kérdeztél, ha felismerem magamon bármit, amit itt most itt elhangzott, akkor már érdemes ennek egy picit utána nézni, akár egy olyan kis mini gyakorlatot elkezdeni a mindennapokban, ami az én személyes kedvencem, hogy a nap végén megkérdezzem magamtól, hogy vagyok. És megpróbálok rá őszintén válaszolni. És hogyha az a válasz, hogy amit te is ugye említettél, a pont-pont-pont érzem magam, és mindenki berakja, amit szeretne, akkor ez legyen őszinte. Mert nem azzal van a baj, hogyha én fáradt vagyok, feszült vagyok, dühös vagyok, nem ezzel van a baj. Azzal van a baj, hogyha én hazudok magamnak, hogy nem volt olyan vészes ez a nap, közben vészes volt. Mert akkor teljesen máshogy fogok reagálni, nyilván, hogyha azt hazudom magamnak, hogy á, menjél csak nyugodtan, egy 100 méterre van még csak a szakadék, miközben egy lépésnyire, akkor az kinek lesz jó vagy rossz. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ne hazudjunk magunknak, kérdezzük meg, hogy mire van szükségünk.
0: Munkáról beszélünk, igen. Amihez tapad egy ilyen képzet, hogy az 8-tól 4-ig van, 0-0-tól 0-0-ig, előtte teljesen más vagyok, utána holott az cipelem magammal, a telefont pláne cipelem magammal, pontosan. Az e-mail az pittyegni fog, mert az, az olyan dolog. Ki kell kapcsolnom, léteznek olyanok, akik 0-24-ben munkavállalók, ők még rosszabb helyet. Ezzel mi a helyzet?
1: Hát nagyon sok ilyen történetet hallok, ugye én is igen, tehát, hogy napközben valami külső vagy belső inger miatt ugye stresszt élek meg. Megyek haza, még hazafele úton is azt mondom, hogy miért úgy mondta, én miért nem azt mondtam, mit kellett volna mondanom, legközelebb majd tudom, hogy ezt fogom mondani, és mondom, és még vacsora közben is azon gondolkodom, és még azzal is álmodom. Tehát ugye ez, hogy nem tudok kikapcsolni, nem tudok tőle eltávolodni, ez ugye mindez, amiről beszéltünk, ez a belső stresszor, ezek a belső ingerek, ugye, hogy én a gondolataimmal, a belső monológommal tartom fent a stresszt. Ezekre vannak praktikák, technikák ugyanúgy, hogy tudom úgymond a nap végét lezárni. Nyilván tudom, nehéz most ebben a hibrid világban, ahol ugye home office-ból dolgozunk, és néha csak egyik szobából a másikból, vagy néha még szobából szobába se ülünk át, mert ott van kéne. A munkahelyem. Kell valamit, igen, kitalálni valami,
0: váltást,
1: hogy így van, hogy lezárom az egyiket, és akkor indul a másik. Ezekre vannak nagyon jó technikák, amiket el lehet kezdeni gyakorolni, csak ugye itt megint el kell, hogy mondjam, hogy ezeket rendszeresen kell gyakorolni. Mondok egy nagyon-nagyon egyszerűt, valaki mondjuk laptoppal dolgozik, amit a legtöbben laptopon dolgozunk, akkor mondjuk például a nap végén lehet csinálni egy ilyen kis mini rituálét, hogy kimondom hangosan, ha nem tehetem meg, akkor magamba, de ha tudom, akkor kimondom hangosan, hogy itt van a napnak a vége, a munkát lezárom, és tudatosan csak egy dologra figyelve, a kezemre, az érzésre, hogy megfogom a laptopot, és azt lezárom. Tehát nem rohanok közben, nem azon gondolkodom, hogy úristen, mit kell intéznem, hanem hogy ott legyek a pillanatban, megérezzem azt, hogy itt most a munkát lezártam.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ideig nem használtál sok-sok latin szót, de most kell valami tehát a regenerálást azt még nagyjából értem, vagy nem is tudom. Vannak olyan kifejezések, amik újraépítik, vagy újra föl lélegezhetővé és felerősíthetővé teszik az embert. Osszál meg nekünk, velünk néhány ilyen kifejezést.
1: Mire gondolsz? Most itt elbizonytalanodtam.
0: Most a regeneráció.
1: A rezilienciára
0: igen,
1: például?
0: És, igen, uh-huh. Csak nem akartam itt kiejteni, mert inkább azt mondom, hogy megyesinitia.hu, meg én idő újra tervező, de ha a rezilienciát kell kiejteni, akkor mindig ott van a hibázás lehetőség. Nekem meg ez a bajom a munkával.
1: Hát a reziliencia az azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, fejleszthető. Ez nem más, mint az, hogy reagálok egy váratlan helyzetre. Hogy tudom magam ugye megnyugtatni, hogy tudom magam újra tervezni. Tehát ha történik egy olyan váratlan helyzet, amire én nem számítottam, nem így volt bekalkulálva, tele van a napom, ugye ez is mennyire jellemző, hogy a 24 óránkat mennyi feladattal töltjük meg, hogyha azokat tényleg összeírnánk, és megnéznénk, hogy mi mennyi időt vesz igénybe, akkor azért lehet, hogy kijönne, hogy egy kicsit túlmegyünk azon a bizonyos 24 órán, és akkor még elvileg pihenni, meg töltődni is kéne, de akkor ebben most nem megyek vissza ebbe a történetbe. Tehát a reziliencia az fejleszthető, tanulható, és ez pont ez, hogy tudom magamat ugye a váratlan helyzetekben újraépíteni. Hogy tudok töltekezni, építkezni, és ugye fókuszálni azokra, amiket el kell intéznem, de hogy, és ugye itt jön be egy másik fontos dolog szerintem, ami nekem is nagyon nehéz, és én is folyamatosan tanulom, az a nemetmondás. Ugye amikor megkérnek valamire, tudom, hogy tele van a naptáram, és tudom, hogy azt kéne mondanom, hogy ne haragudj, de ma nem, vagy mikor, vagy beszéljük át, vagy szóval, hogy hogy ne éreznem magamon azt a nyomást, hogy mindenkinek meg kell felelnem, hogy mindenkinek igent kell mondanom, mert a végén, a nap végén én fogok elfáradni, és én, tehát hogy az én energiaszintem esik le, és hogyha túl leesik, akkor ugye annál nehezebb visszatölteni. Szóval, hogy így hol lehet ebben, vagy hogy lehet ebben jól megtalálni azt az arany középutat, hogy persze szívesen adok, meg ott vagyok a barátoknak, családnak, szóval tehát munkahelyen pláne, tehát meg kell csinálni a feladatot, de hogy feltétlenül tényleg mindig mindenre azt kell nekem éreznem, hogy ez rögtön azonnal és most kell megcsinálnom.
0: Homek Kolács, most én sóhajtok egy nagyon nagyot. Mitya, te vagy az eső után köpönyeg? Nem lehetséges? Ez a veszőparipám, hogy ezt edukációban már jó előre, hogy erre fölkészülünk, megtanítjuk középiskola, felsőoktatás, szólunk a gyerekeknek, hogy mielőtt még eljutnál oda, hogy nem létezik erre fölkészülés?
1: Hát sajnos tudom, hogy így az közintézményekben ilyenről nincs nagyon szó. Itt én, amit ugye tudok nyújtani a egyéneknek, vagy a cégeknek, az, hogy kimegyek, és akkor előadást tartok, workshopot, ahol gyakorlatokat élőben kipróbálunk, tehát meg tudják tényleg tapasztalni magukon a munkavállalók, hogy ez tényleg működik. És hogyha így együtt dolgozom minél több emberrel, akkor azt gondolom, hogy idővel jó sok emberhez el fog jutni, hogy igen, van megoldás, nem kell megijedni a jelektől, tehát ez nagyon fontos, nem valami hiba van benned, nem vagy elromolva, hanem ezek természetes dolgok, hogy tehát a stresszt nem lehet kiiktatni az embernek az életéből, tehát ezt kell megérteni. Azt viszont fontos beültetni mindenkinek a fülébe, a gondolataiba, hogyha én egy napomat stresszesen töltöttem, akkor nekem az az én kötelességem, csak én tudok visszatöltődni belőle.
0: Már megint egyes szám első személynél tartunk, akkor igen? Most dicsérlek, énidőújratervező.hu, meg a neved, mennyesinitia.hu, de itt van nekem, ez azért furcsa, utoljára néztem meg a munkai mentálhigiénés szervezet mmhs.hu oldala, ez egy összeállás, ez egy többen vagyunk, több az erő?
1: Igen, tehát ahogy elvégeztem az egyetemet, akkor egy nagyon kedves tanárnő az egyik órán mondta, hogy egy ilyen szervezetet kéne nekünk alapítani, amivel lehetne ugye akár egy teljes hálózatot építeni, és eljutni a cégekhez ugye különféle programokkal. Úgyhogy én, ahogy elvégeztem az egyetemet, én ezt létrehoztam. Ez még jelenleg egy ilyen alulról építkező szervezet.
0: De
1: nem vagyunk bejegyezve, így van, mint szervezet nem vagyunk bejegyezve, de működik, van weboldalunk, van elérhetőségünk, és most már a programjaink is készülnek, amikkel el szeretnénk jutni cégekhez, be szeretnénk jutni, hogy edukáljunk, ahogy te is mondtad, tehát hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ezek vannak, semmi probléma nincs vele, hogy lehet kezelni, ha benne vagy, hogy lehet megelőzni, ha még abban a stádiumban vagy, hogy még meg tudod előzni, úgyhogy erre szeretnénk a figyelmet felhívni, stresszkezelés, konfliktus, kommunikáció, kiégés, generációk közötti különbségek, tehát hogy ilyesmi témákban készülnek az anyagaink, előadások, workshopok, úgyhogy teljes programtervet is össze tudunk írni cégeknek, ugye egy egész évre munkahelyi jól léti csomagokat is tudunk biztosítani, úgyhogy ez az irány, amit vettünk egy pár kolléganőmmel, igen.
0: És vezetőknek is szólt, mindaz, amiről beszéltünk, meg itt is szóltok.
1: Ez embereknek szól, nem pozícióknak, hanem mindannyian élünk meg stresszt. Az, hogy valaki azt gondolja, hogy ő nagyobb stresszt él, meg valaki azt gondolja, hogy kevesebbet, valaki azt gondolja, hogy az a stresszes, hogy a dugóban ülök, valaki azt gondolja, hogy az a stresszes, hogy felmegyek egy színpadra és beszélek 100 ember előtt. Nagyon mások vagyunk. Nem szabad összehasonlítani. Azzal kell foglalkozni, ami bennem van. Ha engem az stresszel tölt el, hogy fel kell mennem a színpadra, és mondjuk tényleg fel kéne, hogy menjek, akkor arra fel kell készülnöm. És akkor az mindegy, hogy a kollégám Tomi, neki meg nem okoz problémát, mert az nekem nem segít.
0: Foglalkozunk azzal, ami főleg magunkkal, meg ha baj van, akkor ne csináljunk bajt. De hú, de messzire jutunk itt, és akkor a mindfulness az elején egy picikét említetted, igen, de azért ez is benne van, meg minden. Az a lényeg, hogy Megyesi Nitiában minden benne van, meg az Én idő újra tervezőben minden benne van. Nagyon szépen köszönöm a megnyugtatást egyébként, csak mondom és szólok mindenkinek, hogy imádom az olyan embereket, akik megnyugtatnak. Néha ilyennek tartom magam, de Nitiában a cipődet nem tudom megkötni, úgyhogy sehol nem vagyok, a fasorban nem vagyok, ezt mondva. Nagyon szépen köszönöm, és mit kívánjak, hogy ez társadalmilag már mindenkiben benne legyen, hogy így...
1: Igen, hogy fogadjuk el azt, hogy a stressz a mindennapi életnek a része, és ezzel semmi baj nincs, viszont ki kell fejlesztenünk a saját eszköztárunkat, hogy jól tudjuk a saját stresszünket kezelni. Nem a szomszédét, nem a kolléganőjét, hanem a sajátomat.
0: Söpörjünk otthon. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Nitia.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: És akkor egy kis Chopint ajándékozok neked is. Erre nem lehet táncolni, de ha hátradőlsz, akkor élvezni fogod.
1: Köszönöm.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés néha sajnos, de hát búcsút is jelent, úgyhogy a hamuba sült pogácsa mellé szóló idézet, mert természetesen utazással foglalkozunk. Egy picikét összefoglalom, hogy foglalkozzanak magukkal, hát hiszen erről szólunk, még akkor is, ha 8-tól kezdve, vagy akárhánytól kezdve, 8 órán, vagy bármennyi időn keresztül dolgozunk. Úgyhogy a Percek magunkért sorozatban hallgassák vissza Spotify-on a munkahelyi mentál higiénéről, a hasznos, a haszontalan stresszről, a kiégés szóló beszélgetésünket Megyesi Nítiával, vagy keressék őt a megyesinitia.hu weboldalon. Ha a jövőjükre meg az unokákra gondolnak, illetve visszatekintenének egy jó sok történetet tartalmazó pesti sztori összefoglalóra, akkor az legyen a Pesti Tőzsde Világa című kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, illetve keressék a tőzsdemúzeum.hu oldalt, hála dr. Radnai Mártonnak, aztán augusztus 30-án majd a nosztalgiázók is, meg az ő csemetéig is menjenek a retro napra a Memento Parkba, de jöjjön akkor az idézet, mert megígértem, az utazás az egyetlen dolog, amire pénzt költesz, mégis gazdagabbá tesz. Ezt sose felejtsük el, úgyhogy ne sopánkodjunk, keressük az újat, keressük az utazást, keressék a Klasszik Nyitányt holnap reggel Szerémi Nórával. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és hálám jeléül most Vivaldival búcsúzik augusztus 11-én, kedden Tiborcok és Zsuzsannák neve napján, itt a Klasszik Nyitány. Tényleg viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Sok napsütésre számíthatunk, délután lesz a köztársasági elnök választás. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A köztársasági elnök tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. A délkelet-ukrajnai városban legkevesebb 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak, közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csaknem 400 eszközt semmisített meg. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban. A kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy egyötöde haladt át a Hormuzi szoroson, amely a cseppfolyósított földgáz és a műtrágya szállításának is fontos útvonala. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részként megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az építés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban mérséklődik, majd a hétvégére visszatér a kánikula.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak. Innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg, ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült. 56. július elején felmentették. Az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Sztálinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma. Ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, délután lesz a köztársasági elnökválasztás, lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A köztársasági elnök tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. A délkelet-ukrajnai városban legkevesebb 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak, közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csaknem 400 eszközt semmisített meg. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe este Odessa régióban. A baleset katonai bevetés közben történt. A hírek szerint a jármű egy rakéta kilövés után kigyulladt. A pilóta sikeresen katapultált. Legutóbb csaknem 2 hete történt hasonló eset. Csökkent a gyermekeknek ajánlott oltások száma az Egyesült Államokban. A tegnap aláírt elnöki rendelet 11 betegséggel szemben ajánlja a védőoltás beadatását. A hepatitis B, a COVID-19 és az influenza elleni oltás már nem szerepel a minden gyereknek általánosan ajánlott vakcinák között, bár a szülők továbbra is kérhetik azokat. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részként megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az építés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. 5 napja pusztít erdőtűz a dél-spanyolországi Andalúziában, ahol már több mint 20 ezer hektáron égett le a növényzet. A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tűzoltóknak, a munkát repülőgépek is segítik. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastron volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki II. Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai II. Kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heinpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbeteg ellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heinpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. A helyszínekről és az időpontokról az OVS honlapján és a viradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. A délkelet-ukrajnai városban legkevesebb 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak, közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csaknem 400 eszközt semmisített meg. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe este Odessa régióban. A baleset katonai bevetés közben történt. A hírek szerint a jármű egy rakéta kilövése után kigyulladt, a pilóta sikeresen katapultált. Meghalt egy 19 éves túrázó Szlovéniában, miután megcsúszott és a mélybe zuhant a Triglavról lefelé vezető egyik útvonalon. A baleset hétfő délelőtt történt, a fiatal szlovén férfi a helyszínen életét vesztette. A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. A magyar túrázók körében is népszerű úti cél. A térségben tavaly 128 balesethez riasztották a mentőket. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hív. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/órás sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. 5 napja pusztít erdőtűz a dél-spanyolországi Andalúziában, ahol már több mint 20 ezer hektáron égett le a növényzet. A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzése alá vonniuk a tűzoltóknak, a munkát repülőgépek is segítik. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban mérséklődik, majd a hétvégére visszatér a kánikula.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagyközönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rablótámadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő, tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Sok napsütésre számíthatunk. Víradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. A mentőegységek a földrengés további túlélői után kutatnak Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét víradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. A helyszínekről és az időpontokról az OVS honlapján és a viradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Több mint 140 millió forintos támogatásra pályázhatnak a fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a ProKultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A vissza nem térítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek és a pályázati dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetők el. Meghalt egy 19 éves túrázó Szlovéniában, miután megcsúszott és a mélybe zuhant a Triglavról lefelé vezető egyik útvonalon. A baleset hétfő délelőtt történt, a fiatal szlovén férfi a helyszínen életét vesztette. A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. A magyar túrázók körében is népszerű úti cél. A térségben tavaly 128 balesethez riasztották a mentőket. Kongóban 2000 fölé emelkedett az ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az egészségügyi hatóságok szerint ez az afrikai ország eddigi leggyorsabban terjedő ebola járványa, amely ellen jelenleg nincsen engedélyezett oltóanyag vagy kezelés. Az egészségügyi világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt. Kolumbiában 130 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké közelít a 600-hoz. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő két utórengésben több tucat épület összedőlt. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészoklevelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messinük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a kánikula. Ma választhatnak új köztársasági elnököt. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Délután választhatja meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés. Ha a titkosszavazás eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt. Miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírás Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. Az eddigi 5%-os áfa nullára csökken, és áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A vitában a Fidesz és a KDNP azt kifogásolta, hogy az áfamentesség nem terjed ki minden gyógyszerre, a Mi Hazánk képviselője pedig arról beszélt, hogy szerinte a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja majd meg kapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira, közölte Kürtös László, a Honvédelmi Tárca parlamenti államtitkára. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A Szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995 márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek, és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alattit szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar Viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lékszesz utca. A Lékszesz nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula. Ma választhatnak új köztársasági elnököt. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Délután választhatja meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés. Ha a titkosszavazás eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt. Miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. Az eddigi 5%-os áfa nullára csökken, és áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háros-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, ha nem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízelt lábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Emberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest,

0: Budapesten, a 22. kerületben, a Kampona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium óceánárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotróflottával rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található. Összesen 18,5 km távvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés az új köztársasági elnököt. Baka Andrást 146 igen és 6 nem szavazattal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakció tagjai a tatai 56-os emlékművet koszorúzzák meg. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, a rendszerváltás utáni Magyarország 8. államfője. Az új államfő letette az esküt. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Felújítják a Gubocsi híd szerkezeti elemeit a hétvégén, ezért az autósoknak lezárásokra kell készülniük. A híd sarújnak javítása miatt szombaton 0 órától hajnali 4:30, valamint vasárnap 0 órától reggel 8:00 lezárják az átkelőt. A BKK járatok módosított útvonalon közlekednek majd. A karbantartás második ütemét októberre tervezik. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Kellemes és derűs délutánt kívánok. Üdvözlöm Önöket augusztus 11-én. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Az Impresszió rovatban Kálmándi Mihály Kossuth Díjas operaénekest hallhatják. 5 és 6 óra között pedig Láng Juditot, a Magyar Belsőépítész Egyesület elnökét. Judit a Belsőépítészet Neked című kiállításról mesél, amely a Fugában látható. Most pedig Locatelli F-dur koncerto grosszójának 5. tétele következik.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A tavalyi évad egyik legnagyobb közönségsikere után 2026 nyarán ismét műsorra tűzi Verdi Nabucco című operáját, a Margit Szigeti Színház. Az előadások augusztus 13-án és 15-én lesznek a Margit Szigeti szabadtéri színpadon. A vonalban Kálmándi Mihály Kossuth Díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Köszönöm, üdvözlök mindenkit!
1: A címszerepet ezúttal is ön alakítja majd. Ugye ez a szerep különösen közel áll önhöz, hiszen már a pályája kezdetén is éppen Nabuccóval mutatkozott be.
2: Pontosan így van, sőt, mondhatni, hogy ez az a szerep, ami elkísér azóta is. Nekem az első Verdi szerepem is ez volt, és ezzel a szereppel államvizsgáztam Kolozsváron az egyetemben, és utána pedig Budapestre kerülésem után ez volt az első igazi nagy kitörésem, rögtön 8 hónap után, mi tartózkodásom után Budapesten. Igen, és azóta is ezt volt szerencsém. Nagyon sok produkcióban, szabadtéren is, Lóháton is, és zárt környezetben is, miután zárt környezet, hogy operaházban is énekelni. Eddig körülbelül olyan szopletjálatot magamról, 280-szor énekeltem.
1: Az igen.
2: Előadásban.
1: Akkor azt lehet mondani, hogy ez abszolút végigkíséri az ön pályafutását.
2: Teljesen.
1: Miben különböznek mégis a különböző alakítások? Tehát ön hogyan viszonyul a szerephez, amikor újabb és újabb helyszínen mutatja be?
2: Megfelelni a szerepnek elsősorban hangilag kell. Aztán pedig, hogy a rendezés, vagy a zenei vezetés milyen oldalát óhajtja jobban kidomborítani, ennek megfelelően diszkréten a hangsúlyok eltolódhatnak, változhatnak, de igazából még mindig azon a keret, azokon a kereteken belül, amit úgy mondunk, hogy Verdin belül van, és sok minden van Verdin belül, nem szabad csak egy bizonyos módon, csak úgy, csak így elénekelni, mert az a műfaj halála. Ugye énekesenként változik a lelki világunk, a hangszínünk, a szellemi, lelki, hangi érettségünk, és ez mind befolyásolja jó esetben, ugye pozitívan a egy-egy produkciónak a létrejöttét. Nincs két egyforma előadás, még akkor sem, hogyha ugyanabban a rendezésben csináljuk.
1: Önt a magyar operajátszás egyik legjelentősebb Verdi énekeseként tartják számon.
2: Ez
1: mi az, amitől önhöz ennyire közel áll Verdi? Mi az a kapcsolódás, amitől önt Verdi énekesnek tartják?
2: Igen. Mindenképpen van egy olyan dolog, hogy az ember születik rá. Én így érzem. A másik dolog az a munka, az a 70%, amit még hozzátesz ahhoz, amit hozott magával, az adottsághoz, a kapacitáshoz, a hangi képességeihez. De Verdihez van még valami egészen különleges, ami kell, és amit én idejében megtanultam, és mindenképpen ezt tartom szem előtt, az, hogy a hangnak átütő erőjű kell legyen egy alapvetően sötét hangszín, meg kell legyen a hangnak a közepe, az alja, és különösen a teteje, úgyhogy nincs átmenet, nem lehet átmenet. Az átütő erőt az úgy mondják olasz, hogy incisivita, tehát az, ami átviszi a hangot. Ugyanakkor van egy olyan dolog, hogy a hatalmas kitörések pillanatai után vissza kell tudni engedni a hangot egy olyan lágy, meleg világba, ami nagyon nehéz. Na most amennyiben ez aki megcsinálja, akkor megcsinálta. Akkor jó, akkor ügyes, akkor tényleg érdekli a stílus is, mondhatni, hogy megoldott mindent. De hogyha ez átalakul egy hangi természetté, akkor amikor már nem kell gondolkozni technikán, akkor amikor nem kell magasságtól félni, akkor elérheti az ember azt az állapotot, amikor egy szerepen belül eladásonként bármit megcsinálhat, még mindig stílusban, még mindig ugyanabban a hangerőben, és még mindig minden más lesz. A szenvedés, amit ugye Verdi megír ebben a műben, ugye a legnagyobbak közé tartozik, Nabucco, a világ ura leesik, évtizedekig van, eszik együtt a disznók májújából, addig, ami egyszer csak meg nem világosodik, szó szerint, hogy van egy Isten, aki neki is imádni kell, és csak így van a visszatérés és a felemelkedés. Berinek ez a műve azért nagyon kedves nekem, mert ugye magasan kezdi, lezuhan, és utána pedig felemelkedik újra, ami egy erőteljes spirituális út. Ez a rendkívüli, tehát a hangnak az a kapacitása, hogy mindenre képes, amit Verdi elképzelt hangerőben, színben, magasságban, kifejezésmódban és a fázisoknak a szellemi értelmezésében. Nem csak hang vagyunk, egész psziché benne van a hangba. Az emberi hangba benne van a teljes karakter, a teljes hormonrendszer. Hazavad ilyen végig menni.
1: Abszolút, élvezettel hallgatom, és nagyon izgalmas az, amit mond. Hiszen ugye ebben a szerepben a lelki erőforrást is meg tudja mutatni a hangi adottságokon túl.
2: Abszolút, igen. Igen. Hát erről szól. A leesés, a lezuhanás, a darabokra törés után az ember újra össze kell tudja magát rakni, vagy nagy eséllyel, ugye hát a Verdi zenéjével talán kicsit könnyebb, ez általában sikerülni szokott, sőt. Az egyik legnagyobb megpróbáltatásom nem a világ akár még színpadán, ahol énekeltem volt, hanem Budapesten a zsinagógában. A zsinagógában énekeltünk egy Nabukkot koncertszerűen, és abban a millióban Nabukkot énekelni az hihetetlen élmény volt. Most ez az élmény, ez olyan szintig ment el, hogy majdnem nem tudtam énekelni. Tehát annyira felszaktatott a környezetnek a mágiája, ugyanakkor Verdinek a zenei mágiája együtt, hogy föl van véve, létezik az a felvétel, hogy nagyon-nagyon-nagyon kellett vigyázzak, hogy kvázi lelki szinten és hangilag is éppen maradjak.
1: Most ehhez képest a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a közönség milyen előadásra számíthat majd? Ugye itt a zöldben, a természeti közelségben történik mindez.
2: Igen, egy nagyon szép előadásra. Uh-huh. Meggyőződésem, hogy kiváló énekeseket fog kapni a közönség. Igazából van két olyan operája Verdinek, ami jóformán két szereplős. Ez a Nabukko az egyik, ahol Abigail és Nabukko között van elosztva az opera, a másik pedig a Macbeth, ahol férfeleség között van. Vannak más szereplők is, énekelnek fontosakat, szépeket, de maga a mennyiség és a drámának a lefolyása az igazából két személyhez van kötve. Látványos a dolog, megjelenik itt is az általán nagyon kedvelt lovas bejövetel, mert hogy Verdi ezt így képzelte el, és ennek nagyon örülök. Nagyon szeretem az állatokat, a lovakat különösen. Többször volt legalább 6-7 produkcióban vonultam be lóval, vagy lovakkal nagyobb helyen, és az mindig egy különleges esemény volt. Látványban, a hangzásról szerintem a kiváló technikusok fognak gondoskodni, de ami színpadon és szabadtéri színpadon megjeleníthető és megengedhető Verdiből, azt én nagyon szeretném maximálisan nyújtani.
1: Varázslatos estét kívánok! Augusztus 13-án és 15-én tehát a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz látható a Nabukko Verdi operája. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen én is!
1: Kálmándi Mihály, Kossuth Díjas operaénekes volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a Budapesti Art Plus Cinemában, ahol jövő csütörtöktől egy héten át a közelmúlt legjobb európai és art filmjei várják a közönséget. Az idei programban 15 alkotás szerepel, közülük 3 országos premier előtt lesz látható. Műsorra kerül többek között a 4 évszak, az új kezdet, a túlélés, az odakint, valamint a francia közönség kedvencek, a Ki hitte volna, első és második része is. A kínálatban vígjátékok, történelmi filmek, romantikus drámák és díjnyertes animációk egyaránt helyet kaptak. A Vertigo filmhét célja, hogy a nyár végén ismét megtöltse az Art mozik nézőterét minőségi európai filmekkel. Ha valaki egy hét alatt szeretne bepótolni több izgalmas mozis élményt, erre most a remek alkalom kínálkozik. A jazz hangulatát ezúttal fényképeken keresztül idézi meg Nasung Yul dél-koreai fotoművész Rezonancia című kiállítása, amely a Koreai Kulturális Központban látható. A tárlat a magyar-koreai jazz kapcsolatok elmúlt időszakának fontos pillanatait mutatja be, többek között a 2025-ös Magyar Fókusz program koncertjeiből válogatva. A művész több mint 2 évtizede dokumentálja a fesztiválok világát, képeim pedig nem csak a zenészeket, hanem a koncertélmény emberi oldalát is megörökíti. A fotók, az improvizáció, az összhang és a pillanat megismételhetetlen erejét teszik láthatóvá. A kiállítás egyben kulturális híd is Magyarország és Dél-Korea között, amely a zene közös nyelvén keresztül kapcsolja össze a két ország művészeit. A Rezonancia című tárlat a jazz szerelmeseinek és a fotóművészet iránt érdeklődőknek egyaránt izgalmas programot kínál. Jövő szombaton 8. alkalommal kezdődik meg Budapesten a Miraton Fesztivál és Akadémia, amely mára Közép-Európa egyik meghatározó nemzetközi kamarazenei eseményévé vált. A Miranda Liu hegedűművész által alapított fesztivál egyszerre kínál rangos koncerteket és nemzetközi mesterkurzusokat, ahol világhírű művészek és fiatal tehetségek dolgoznak együtt. Az idei programban 12 hangverseny szerepel, a Fuga Budapesti Építészeti Központban és a Francia Intézetben, a baroktól egészen a kortárs zenéig. A 10-napos fesztivál vendégművészei a világ számos országából érkeznek, a műsor pedig Mozart, Beethoven, Liszt és Kurták György zenéje előtt tiszteleg. A Miraton nem csak koncertsorozat, hanem olyan nemzetközi alkotói közösség, ahol a tapasztalt előadók és a következő generáció muzsikusai egyaránt formálják a klasszikus zene jövőjét. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92 egy telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvad tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92 egy mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Folytatódik a kánikula. Bak András, Magyarország új köztársasági elnöke. Idén több száz kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. Bak Andrást az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig tartó időtartamra választotta meg köztársasági elnöknek a képviselő kétharmados többsége. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Kaminski Fanni visszautasította a cégét ért vádakat. A vállalkozás vezetője szerint nem csak fotókat és videókat készítettek, hanem Orbán Viktor volt miniszterelnök hivatalos weboldalát is fejlesztették és üzemeltették, valamint grafikai és kommunikációs feladatokat végeztek. Közölte, a szerződés díjainak emelkedése az inflációt követte. A cég pedig alvállalkozókkal együtt több mint 30 embernek adott munkát. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek a budapest.hu oldalon érhetők el. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, Holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
5: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
7: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt az Andrássy úton befelé az Oktogon után nem járható a belső sáv. Baleset okoz még fennakadást a Pesti úton is befelé az M0-ás autóútnál, a 162-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, több megálló kimarad. Baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton a Kozma utca közelében a Fátyolka utcánál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Akadozik az előrejutása a Rákóczi úton. Az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székelyhíd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
5: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
8: Kellemes délutánt kívánok! Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a belső építészet csupán a luxuslakások és a csillogó magazinok világa, egyfajta utólagos dekoráció. A valóságban azonban mindannyian olyan helyeken töltjük a mindennapjainkat, melyek működése közvetlenül kihat a közérzetünkre és a mindennapi hatékonyságunkra. A többség egyszerűen megszokta, hogy a környezete nem funkcionál tökéletesen, természetesnek veszük a rossz akusztikát, a nehézkes tájékozódást, az olcsó költséghatékony megoldásokat. A Magyar Belsőépítész Egyesület augusztus 30-áig látható kiállítása, a belsőépítészet neked, éppen ezt a láthatatlan, mégis mindannyiunkat érintő tervezési folyamatot teszi láthatóvá és közérthetővé. Hamarosan Láng Judit lesz a vendégem, a Magyar Belsőépítész Egyesület elnöke. Most pedig Dvorzsák Ádurszláv tánca csendül fel a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Szia Judit, szeretettel köszöntelek!
1: Szia Edina!
0: A Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében Belső Építészet neked címmel nyílt kiállítás. Mire utal ez a cím? Hangsúlyozottan az, hogy neked.
1: Hát ez annak szól, aki bekukucskál, és látja ezt, hogy neked. Akárki nézi ezt a szót, és itt ki is van írva, hogy mi mindenki lehet, azért, mert Magyarországon, Budapesten, ahol mi egyáltalán dolgozunk belső építészként, többnyire minket lakberendezőnek szoktak szólítani, vagy hát azt gondolják, hogy azok vagyunk. Most a szakemberek tudják, hogy mi az a belső építészet, és ki az a belső építész, mondjuk az építészek meg egy-két olyan ember, aki dolgozik is közöttünk, de az utcanépe, a polgárok, a fiatalok, az idősebbek nem tudják, hogy mi az, hogy belső építészet. És mi eldöntöttük, hogy megmutatjuk nekik, fölboncolva ezt a dolgot.
0: Ez jó.
1: És megkérdezed, hogy mi az, hogy fölboncolva.
0: Megkérdezem.
1: A fölboncolás az az, hogy ugye valamikor el is kell kezdeni, hogy is kezdődik, tervezés, kivel kell beszélgetni, milyen munkát csinálunk.
0: Mivel foglalkozik egyáltalán a belső építész? Hogyan lehet definiálni?
1: Hát tulajdonképpen az építészetnek a belső részét csinálja, vagyis az építészekét, de ez így nem igaz. Ez úgy igaz, hogy egy igazi, ilyen páros, hogy építész, belső építész, az egyszerre csinálja, úgy, hogy az építész egy megálmodja, és utána szól a belső építésznek, hogy gyere, akkor nézzük meg, hogy az jó lesz-e arra a funkcióra, amiről az épület, vagy csak az a terem fog szólni. Ebben a mi kiállításunkban 13 féle, 4 terem féle van, vagyis hát belső tér, a kórháztól, a színházon keresztül, az iskolától, a múzeum felé, szóval ilyenekből van 12, és 3-3 vagy esetleg 4-4 munka van kiállítva. És az, amit mondtam, hogy ez felboncoljuk, hogy milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy ez egy épület elkészüljön, hány ember kell, hány felé kell menni, hány mindent kell tudni róla, előírást vagy bármit, milyen anyagból legyen, ki mondja meg. A középületben általában nem szoktuk megkérdezni, vagyis nem veszük annyira komolyan a megrendelőnek a dolgait, mert, vagyis a kérését, illetve figyelembe vesszük, de megmondjuk neki, hogyha az olyan, hogy nem ez áll neki jól, hanem más, amit mi gondoltunk, akkor azt meggyőzzük, hogy az olyan, mert az ember a lakását azt olyanra csinálja, amilyen ő vagy, amilyenre ő szeretné. De egy középületet nem egy embernek kell szeretni, hanem mindenkinek, aki oda bemegy.
0: Sokkal nehezebb és bonyolultabb a döntési folyamat is, éppen ezért.
1: Hát igen, és mondjuk én speciál pont a kórház specialista vagyok, azon kívül, hogy csináltam másokat is, de most itt egy ilyen munkám van kirakva, tehát az aztán előírásokkal tele van, hogy mit, hogy lehet csinálni, és itt van, én azért szeretem, mert annyira fontos és jó, hogy olyan legyen, hogy az ott dolgozó is, meg az ott gyógyuló is, aki persze nem jó kedvébe ment oda, hogy jól érezze magát az alatt, amit őt gyógyítják.
0: Nehéz összehangolni a funkcionalitást az esztétikummal?
1: Most már csak azt mondom, hogy nem annyira, mert megszoktam, hogy ez hogy működik, és a színek sincsenek annyira szigorúan előre, mert ezt már az ember érzi, hogy miből mennyit tehet, és mi az, ami nyugtató. Az fontos, hogy legyen olyan, hogy nyugtasson is, meg legyen olyan is, hogy érezze, hogy szép helyen van, érezze jól magát, legyen jó kedve attól, hogy nem egy ilyen, mit tudom én, szomorú színeket tesznek, és akkor le van hangolva a szegény beteg. Uh-huh. Hanem legyen neki valami vidámság, ha máshol nem, hát, a falon, vagy a kövön, vagy valahol.
0: Éppen azon a helyen vagyunk a legkiszolgáltatottabbak, úgyhogy abszolút ránk fér a derű, és a vidámság, és az optimizmus. Judit, mit szólsz hozzá, ha visszajövünk, jó? Zenélünk egy kicsit.
1: Jó.
0: És aztán folytatjuk a beszélgetést, okay, itt az Intermezzóban Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Belső építészet neked címmel látható egy különleges kiállítás. A kiállítás, ugye? A Fuga Budapesti Építészeti Központ nagytermében. Judit, ha jól értem, akkor ti valahol tisztázni szeretnétek a nagy közönség előtt azt, hogy voltaképpen mivel foglalkozik a belső építész. De mi az oka annak, hogy Magyarországon még mindig összekeverik a lakberendezést és a belső építészet? Ezt a két hivatást.
1: Hát, hogy mi az oka, azt nem tudom, mert azért létezünk és ismerik ezt a szót többen.
0: Igen.
1: De valahogy a lakberendező az annyira azt mondja, hogy lakberendező, tehát lakás. Igazából még azt is, hogy berendező. Ő közöttük is vannak olyan emberek, akik tudnak olyan magas szinten is dolgozni vagy csinálni terveket, mint mi. De azért az mégiscsak más. Még akkor is, hogyha egy kisebb irodát, vagy nem tudom miket meg tudnak tervezni, nyilván meg tudnak, de mondom, ez mint minden szakmában van olyan ember, aki akkor is meg tudja csinálni, hogyha csak látta és nem tanulta annyira. De a belső építészet annyira sokrétű, hogy bizonyos dolgokat nem lehet. Hát például még nem láttam, hogy lakberendező kórházat tervezett volna, vagy színházat, vagy ilyen nagyobb középületeket, azért nem bíznak rájuk. Uh-huh. És kisebbeket, igen.
0: Aha. És te hogyan kezdesz neki egy kórház megtervezésének? Mesélj! Itt ülünk egy hétig, kérlek szépen mondd el, hogy végzed a munkádat. Szóval, de tényleg, de hogy honnan indul el az ember? Mit kezd ezzel a helyzettel?
1: Hát először is, hogyha azt hiszik, hogy van bennem spiritus, és meg tudom csinálni, akkor felkérnek belső építésznek, és hogyha olyan az
0: ez az építés, első lépés.
1: Igen, és ha olyan az építész, akit már ismerek, akkor könnyebb a dolog. Hát az ugyanúgy, mint minden más, ki van szabva az a hely, ahol lehet az a kórház vagy új kórház és új helyen, vagy egy meglévő több épületes kórházba, újabb épület, vagy pedig egy felújítás, vagy ilyet, nagyon sokféle van. Uh-huh. És az ember valahogy úgy gondolja azt is, hogy először is ketten beszélgetünk róla, főleg ugye az építésztel, utána van olyan is, hogy kórház technológus, és akkor még őt is bevesszük, mert az nagyon fontos, mert az állandóan változik, és tudnunk kell, hogy, és akkor onnan elkezdjük építeni. Hát először is van egy olyan sor, hogy ez a kórház most mi lesz. Itt betegek fognak, és ez lesz az feküdni ki szobákba, azokat ki kell, ez most nem lesz olyan jó rész, majd kívánunk. Igazából tehát vannak fekvő területek, ahol a beteg fekszik, és egyre kevesen. De vannak különbözők, hogy mi lesz ott, műtő, vagy egyáltalán milyen szak lesz, szemészet, vagy tudom én, bármi más, rengeteg sok része van. És ezeket mind akkor összeszedjük, hogy áll össze, és akkor a funkciót. De általában van, vagy jobb esetben kapunk egy vázlatot arra, hogy mi egy programot, és akkor a program szerint megyünk. Ha nincs program, akkor kitaláljuk, és úgy adjuk oda, hogy mi legyen a vázlatnál, vagy ilyesmi. Tehát ez körülbelül így áll össze, hogy akkor, ahogy beszélgetünk, mert mindig be kell beszélni a megrendelővel, hogy megértse, tudja, és bólincson, vagy azt mondja, nem azt szeretném, hanem más. Tehát ez majdnem mindennel így van, amit elkezdünk, hogy az a könnyebb, amikor van már valami, és mellé építünk azt, hogy mit kell, mert ott már lehet stílusban, vagy ugyanazt, vagy nagyon más, de hogy az már le van téve, itt megtörjük a fejünket, hogy vajon melyik lesz.
0: És a belső építészek így szakosodnak? Tehát ahogy most te elmondtad, hogy a kórházakkal foglalkozol leginkább, ugye a kollégáid más területeken alkotnak?
1: Hát mindenkinek van olyan, ami a kedvenc munka, vannak, akik főleg irodákat, vagy főleg éttermeket, vagy vannak olyanok, akik főleg színházat. Én sokfélét terveztem, de egy idő után amikor az ember már egy-két kórházat megcsinál, akkor örülnek neki, hogyha az ott. Én sokfélét terveztem, de egy idő után

0: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt az Andrássy úton befelé az Oktogon után nem járható a belső sáv. Baleset okoz még fennakadást a Pesti úton is befelé az M0-as autóútnál, a 162-es autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, több megálló kimarad. Baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton a Kozma utca közelében a Fátyolka utcánál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Akadozik az előrejutása a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, mától csütörtök hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál, az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Judit, hogyan formálják az életünket a különböző térfajták? Hogyan hatnak ránk?
1: Hát azt hiszem, hogy mindenhol kéne az legyen, hogy az ember boldogan tudjon menni egy belső térbe, de hát annyiféle van, hogy akkor is ennek megfelelőnek kell lennie, hogy mi is. Hogy egy váróterem például egy rendelőbe, hát annak is valamennyire inkább az a reszketést, tehát kényelmes legyen, valahogy ki legyen szolgálat, figyeljen valamire, hát ilyesmit nagyjából. Tehát a színházban különleges jó érzés legyen, tehát annyira azon múlik, hogy mi a szerepe ennek a helynek, a térnek, a háznak, a lakásnak, vagy bárminek.
0: A belső építész egyéni világa, az jó, ha megmutatkozik a munkáján?
1: Hát persze, az nem baj, hogy megmutatkozik, de mindig azért az a fontos, hogy akinek csináljuk, és aki majd használni fogja, az legyen vele megelégedve azzal együtt, hogy és akkor nyilván a valakinek olyan a stílusa, hogy már más a megrendelők szeretnek vele dolgozni, akkor már majd őt fogják. Ha mást keresnek, akkor is számít, hogy na ez nem tetszett annyira, akkor legyen másik. Hát nem vagyunk egyformák semmi, se a megrendelő.
0: Mi minden látható a kiállításon? Hogyan építettétek fel?
1: Végig megyek, mert éppen itt vagyok.
0: Hát, köszönöm.
1: Ellenőrizni.
0: Akkor ez most egy lehetőség.
1: Igen. Hát itt például a legelején pont a kórházak vannak, van is tulajdonképpen gyógyító tereknek beszélünk. Következő pedig az utasforgalmi terek, ahol két vasúti dolog van és egy hajó, fantasztikus hajó. Uh-huh. Ez a hajó egy városnéző, egy van belőle, mindjárt meg is nézem, hogy is hívják a nevét, gyöngyői hajó. Uh-huh. Én már kipróbáltam, és hát ebből most csak egy van. Aztán van a szakrális terek. A szakrális terekbe beleférnek a templomok, műemléki terek vannak itt, szállodák, tehát a szállodák különböző terei, munkaterületek is vannak, különböző munkaterületek, az is egyfajta téma. Akkor van itt nem vendéglátás, van itt nem kiállító terek, van itt nem mondom, ja és vannak bútorok is kiállítva, úgyhogy érdemes kulturális előadó terek, azok lehetnek a színházak. Például és vannak kiemelt dolgok, és vannak bútorok, egy-két kisebb bútor, egy-két lámpa, ilyen különleges az egész.
0: Ez a kiállítás vállaltan a nagy közönséghez szól, ugye? Tehát nem a szakmának.
1: Vállaltan, pontosan azért, hogy ők ismerjék meg azt hogy mennyi mindenfélét tud, akár egy, vagy akár több belső építés, tehát nem mindenki mindig színházat csinál, mert azért még tud mást is, tehát nem vagyunk ennyire szakosítva, de mégis, ha tudod, ezt mondtam, hogyha visszahívás, jól csináltad, tetszett nekünk, legyen. Uh-huh.
0: Belső építészet neked, erről a kiállításról beszélgetünk itt az Intermezzóban Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Judit, a tudatos belső építészeti tervezés az hogyan segít minket? Hiszen ugye nyilvánvalóan szakember segítségét kérjük, pláne nagyobb, professzionálisabb közösségi tereknél, de hát azért nekünk magunknak is lehetnek ötleteink. Tehát milyen tanácsokat adsz arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes mondjuk a saját lakhelyünk akár belső építészeti tereit átgondolni? És akár ennek mentén megkérni egy szakembert?
1: Hát jobb, ha megkérdezi. Szóval először lehet egy olyat, hogy megkérdezi, hogy mit tenne, ha megkérdezi az, aki kíváncsi, hogy milyen legyen a lakása. De az, hogy ha komolyabb a dolog, akkor én úgy is terveztem már, hogy csak azt mondtam, hogy a funkciót nézzük, hogy szeretsz élni, vagy nagyjából. És amikor mond valami olyasmit, ami nem annyira, hogy mondjam, élvezetes, vagy nem lát bele, hogy az nem lesz jó, akkor én azt mondom, hogy lerajzolom, megcsinálom a funkciót, és aztán, ha az ízlése, a színek, meg az ilyesmik a sajátja, akkor én azt ott simán elengedem. Tehát a tudatos az, hogy jó helyen legyen, érezze azt, hogy mikor lesz neki világos, annak ellenére, hogy nem annyira jó a fény lehetőség, mivel lehet ezeket elérni. Tehát ilyen neked tudunk adni, vagy pedig azt mondja, hogy akkor beszélgessünk, és tervezd meg teljesen. Én szeretem azt is, hogyha csak az elejét kérik. És akkor átérzi, megcsináljuk, vázlat, és akkor a többi választás a boltba, vagy a textilek között az már a saját dolga. De a teljes belső építészet, az én a lakásban nem csinálnék ilyet különben, teljes belső építészetet, mert az valahogy mindenkinek a sajátja. Azt, hogy sok tehát mondok egy-két olyasmit, ami fontos, és akkor már jó felé megy, az igen, tehát tanácsot adni azt lehet, de én úgy gondolom, hogy csak a nagyon hiper-szuper, nem tudom, vagy a nagyon béna az, aki nem maga csinálja meg bizonyos részeket, legalább az, ami neki fontos. Tehát ez különböző kérdés, mert sokféle ember van, és szívesen megcsináltatja. Olyan is van, majd elmegyek nyaralni, aztán majd, ha visszajöttem, akkor már kész a lakás. De hát ez egy... Én nagyon csináltam lakást, többet is, ismerős barátnak, ilyesminek, és az, hogy mit, hogy érünk el, mik azok a titkok, ami meg már különlegesek vannak. Nincsen a szobájába például fény, természetes fény, akkor azt hogy lehet elérni sokféleképpen. De azok trükkök, vagy olyan lámpák, vagy sok minden van már, amivel meg lehet csinálni.
0: Hát ezekből a trükkökből, a praktikákból épül fel végül is maga a belső építészet világa, nem? Tehát, hogy hát ti vagytok ennek a tudói.
1: Hát így van, és mindenki más tud jobban, olyan is van. Hogy
0: Judit, melyek azok az alapvető mindennapos hibák, amelyeket oly sokszor elkövetünk?
1: Hát azt, hogy van olyan ember, aki nagyon puritán, és akkor nagyon kevés dolgot tesz bele, ha már megint itt igazából a lakásról van szó, mert a középületben azért ott nagyon körbe kell venni, tehát nézni, hogy mit csinálunk, de hogy ilyent, hogy vagy túl tesz, rakja tárgyakkal, vagy kevésbé, vagy nem jól lát, vagy nem lehet benne. A fény például az egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy igazából itt a... hogy ki milyen hibát, vagy nem esik a kezére, és sokkal többet fut egy konyhába, vagy forog, mert ügyesebben is el lehet rendezni. Hát ilyenek, hogy mi mellé megy, mi az praktikusabb, hát ezeket jobban meg tudja mondani. Ebbe tud segíteni az a, annak az embernek, aki amúgy megcsinálná, csak ezeket a nehezebbeket megkéri a belső építést, hogy azt is. De az is van, hogy ő nem tudja, miért szeretne, legfeljebb megmutogat néhány képet az újságba, és akkor gondolkozik az ember, hát ezek nem rakhatók össze, úgyhogy ilyen is van. És aztán mondtam, hogy azt mond, amit ilyet jobban szeret, és akkor abból indulunk ki, és
0: ez
1: ahhoz hangolunk mindent. Igen.
0: Ez a lényeg, hogy jól érezze magát.
1: Így van.
0: Saját lakásában, vagy a saját terében. Nagyon szépen köszönöm, Judit, a beszélgetést. A kiállítás, a belső építészet neked egészen augusztus 30-áig látható a Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Kívánom, hogy látogassanak el sokan hozzátok. Köszönöm szépen. Oké, Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a kánikula. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Emelkedett a kolumbiai földrengés halálos áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. Baka Andrást az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig tartó időtartamra választotta meg köztársasági elnöknek a képviselő kétharmados többsége. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők, mintegy 2300 kilométerre Ukrajnától. Az ukrán drónok emellett egy orosz online piac tér Voronyezsi logisztikai központját is támadták, amelyből Kijev szerint az orosz hadsereg ellátását segítő termékeket is szállítanak. Az ukrán erők az éjszaka más, főként katonai és energetikai létesítményekre is csapást mértek a megszállt Krimben és Ukrajna déli orosz ellenőrzés alatt álló területein. Az oroszok közben Kijevet és Zaporizsját támadták. A délkelet-ukrajnai városban 5 meghaltak. Románia haladékot kért az Európai Bizottságtól szénerőművei üzemben tartására. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt elkerülhetetlenné vált a csernobodai atomerőmű még működő blokkjának leállítása, így súlyos energiahiány alakul ki. A hiányzó áram egy részét a hónap végéig leállítani tervezett szénerőművek működtetésével pótolnák. Kolumbiában 180 fölé emelkedett a hétfői földrengés halálos áldozatainak a száma, több mint 1300-an megsérültek. Csaknem 1600 épület omlott össze vagy rongálódott meg. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgás miatt 7 repülőtéren felfüggesztették a légi közlekedést. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Budapesten ma 21 óra egy a Szent Gellért rakparton északi irányban az Erzsébet híd előtt. A forgalmat a villamos sínekre terelik rendezvény miatt, torlódásra kell számítani. Baleset nehezíti a közlekedést a 23. kerületben a Topánka utcában a Törökfloris utca felé a Petőfi utcánál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Nehéz az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Telítettek a sávok az Árpád-Fejedelem útján befelé, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, várhatóan ma 20 óráig. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Ez a mai nap a Zsuzsannáké, hiszen augusztus 11-én Zsuzsanna nevű ismerőseink ünneplik a névnapjukat. Annyiféle becézése van ennek a névnek, nem is kezdnek bele a felsorolásba. Viszont velük tartanak még, mármint az ünneplésben, Lilian, Zsanka és Fiona nevű hallgatóink is. Gratulálunk! Most pedig Haydn 95. c-moll szimfónia harmadik tétele következik a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Augusztus 13-a és 15-e között ismét megrendezik a nyári Margó Irodalmi Fesztivált a Salföldi Bányakertben, a Káli medence szívében. Ahogy a sajtóközleményben írják, a Margót a legtöbben Budapest egyik meghatározó irodalmi fesztiváljaként ismerik, ezért különösen izgalmas, hogy a nyári kiadás immár hagyományosan a Balaton felvidékre költözik. Ebbe kapaszkodok bele majd az első kérdésemmel. Mátyás Kitti van a vonalban, a Margó Fesztivál kommunikációs vezetője. Kezit csókolom.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval belekapaszkodok ebbe, hogy izgalmas, hogy már hagyományosan a Balaton felvidéken vannak. Megszokták már az emberek? Van esetleg egy egyre növekvő metszőhalmaz a nyári látogatók és a budapesti látogatók között? Szóval mi a helyzet? Mindenki tudja már, hogy ilyen tájt hová kell menni?
2: Én bízom benne, hogy mindenki tudja már. Tavaly voltunk először a Káli medencében, Salföldön és a Bányakertben. Azelőtt Zalában, Szentgyörgyváron volt a Margónak a nyári kiadása, ugye, ahogy a Felkomban is említette. Ugye az a budapesti Margók lazább nyári kiadása, tehát aki ismeri a budapesti fesztiváljainkat, az annak elmondhatjuk, hogy ez hogy a teljesen más arcát mutatja a nyári Margó. Egy kicsit rálassulunk a Káli medence tempójára, fűben ülve hallgatunk beszélgetéseket, sétálunk a helyszínek között, pokrócon olvasunk, tehát ez egy sokkal lazább fesztivál környezet, mint a budapesti, a tavaszi és az őszi Margó. És tavaly volt először a Káli medencében, szerették az emberek, készítettünk utána egy kutatást, kiküldtünk egy kérdőívet, és nagyon tetszett nekik az új helyszín, úgyhogy azt gondolom, hogy most, hogy másodjára leszünk ott, tanulva a tavalyi tanulságokból, még jobb fesztivált tudunk majd szervezni, mert hát nekünk tényleg a lényeg az az olvasó, és hogy ki milyen fesztivál élménnyel tér majd haza a 3 nap után.
1: Lehetséges, hogy elsőre alákérdezésnek tűnik, de engem tényleg érdekel. Egy új helyszín választásakor körbe mennek, megnézik, megrágják, átbeszélik, és akkor annak fényében kezdik el mondjuk lekötni a különböző programokat, vagy megszervezni, tehát hogy, mert ugye azt írják, hogy különösen izgalmas lehet azoknak, akik Budapesten szokták meg a Margót egy ilyen környezetbe elmenni. Ebben az esetben, például a Salföldi Bányakert esetében volt-e ilyen bejárás, agyalás, brainstormingolás, hogy akkor itt mit, hogy is, hogy kellene?
2: Abszolút, abszolút. Tehát minden fesztivál előtt van helyszínbejárás, nagyon érdekes még a budapestieknél is, tehát amikor ugyanoda megyünk vissza, például egy tavaszi fesztiválnál, vagy az őszi Margónál, akkor is van mindig bejárás, mert jönnek az új ötletek, és mindig ez fontos, hogy a csapattal együtt ezt bejárjuk. Úgyhogy ez tavaly is így történt, kis busszal ment le a Margó csapata, és derítette fel a környéket. Jártunk a Bányakertben, bejártuk a Salföldi falut, voltunk fent az erdőben a Pálos kolostoromnál, voltunk a Salföldi faluházban, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy tényleg egyeztessünk ott, tehát hogy nem véletlenül volt találkozunk a polgármesterrel, vagy a bányakert menedzserével. Tehát ilyenkor nekünk nagyon fontos, hogy nem rátörni szeretnénk ezekre a helyszínekre, hanem azt szeretnénk, hogy tényleg magunkévá tegyük, és hát beleilleszkedjünk a tájba, mert nem szeretnénk felforgatni az ott lakóknak az életét. Úgyhogy ez most is így volt, idén is voltunk helyszínbejáráson, ez egy kis csapatépítő is nekünk ilyenkor.
1: Helyes.
2: És idén nagyon izgalmas, hogy új helyszínt választottunk, tehát a Bányakert az a központja a nyári Margónak, minden este ott végzünk, ott találkozunk, és ott a nagy színpadon lesznek, majd mindjárt kitérek a programokra.
1: Igen,
2: de
1: igen.
2: Még előtte az, hogy az új helyszín pedig a Pajta, ami Salföld határában van. Egy nagyon, tényleg egy kis mesés helyszín, parasztházikó, egy gyönyörű kertel, diófa alatt, és ott ennek a Pajtának az udvarában lesznek irodalmi beszélgetések. A Pajtának van egy galériája, a Pajta galériában lesznek workshopok, irodalomterápia és meseterápia, és a Pajta előtt van egy nagyon szép terület, kőtenger, a az a neve, és ott is tervezünk programot, és ez a Pajta és a Bányakert pedig 10 perc sétára van, úgyhogy az abszolút gyalogosan is bejárható a fesztivál.
1: Ilyen helyszínen nem is baj, ha az ember sétál egy kicsit, és látja, már majdnem 5 perce beszélünk, egy csomó érdekes dolgot mondott, de most jönnek az igazán érdekesek, amire talán a kedves hallgatók is jobban felkapják a fejüket, mert hát azért mondjuk el, hogy kiket láthatnak, hallhatnak ott, akár prózában, akár hangszeresen, amikor augusztus 13-a és 15-e között lesz tehát a Nyári Margó Irodalmi Fesztivál Salföldön. Szóval kik?
2: Minden este a Bányakertben nagy koncertünk lesz. Az első nap 13-án csütörtökön Begrecsó koncerttel várjuk a kedves fesztiválozókat. Pénteken Anima Sound System lép fel nálunk, és szombaton pedig a Lovasi. Úgyhogy elég jó lesz, mind a 3 estét tudjuk ajánlani. Ami külön érdekesség, hogy mind 3 esti fellépővel a délután folyamán beszélgetés is lesz, úgyhogy ott a Pajtában, amit előbb említettem, helyszín.
1: Igen.
2: Illetve még délután folyamán, szintén a Pajta helyszín kiegészül egyéb más programokkal, érkezik hozzánk a tavalyi Margó díjas Tóth Marcsi, a tavalyi Margó külön díjas Jean Paumero, Pető Péter a Leborotvált Ország könyvével, itt lesz velünk a Letó zenekar, Fábián Tamás, H. János, és hát Tompa Andrea, uh-huh. Direkt ezt a 2 nagy nevet hagytam a legvégére, úgyhogy de rájuk biztosan lehet majd számítani, és még mellette ezek a kiegészítő programok, lesz például bicikli túránk is, az egyik kollégánk tartja, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg úgy kell elképzelni ezt a Nyári Margót, hogy délelőtt az ember a Káli medencét elmegy felfedezni, akár elmegy a strandra, akár elmegy a kedvenc pékségébe, és délután 3-kor pedig találkozunk a Pajtánál, részt veszünk együtt a programokon, utána pedig átsétálunk a Bányakertbe, és ott éjfélig csápolunk. Ami még nagyon fontos, és még két fontos program, lesz stand-up, irodalmi stand-up, az egyik Fehér Boldizsár, aki szintén Margó díjas szerzőnk, neki lesz egy stand-up esze, illetve Kemény Zsófinak az Egy életem előadását láthatják majd a fesztiválozók, és Fazekas Gergely is érkezik a dalszerelőműhelyjel, ő pedig egy pogány induló számot fog szétcincálni a nagy színpadon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas. Egy kis fesztivál vagyunk, de a leghangosabb, legzenésebb irodalmi fesztivál itt a nyárban. Én azt gondolom, hogy nagyon érdemes ellátogatni.
1: A kedves hallgatóknak a margofest.hu oldalt ajánlom. Ott minden részletesen fent van. Most már csak egy kérdés marad a végére, mert kiszaladunk a kis időnkből, mégpedig az, hogy amit elmondott az így első főre, ez ilyen felnőttes program, de egész nap, ha én a családdal, gyerekkel vagyok lent, akkor tudunk-e a piciknek valamit nyújtni? Persze önök, nem mi, egy többes szám első szemébe, hanem a Margó. Szóval a gyerekekkel mi a helyzet?
2: A gyerekeknek is készülünk programmal, mert a Bánkossal összeállva, ami szintén a Káli medencében van, Bánkossal összeálltunk, és lesz mini Margó. Minden nap a Bánkosban várják a családosokat, a gyerekeket, lesz pizzakészítő workshop, különböző mesés felolvasások. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akár családdal érkezik valaki, tavaly is volt erre példa, úgyhogy egy nagyon pici babával jött egy hölgy, és ugyanúgy részt vette a programokon. Tényleg azt kell elképzelni, hogyha ott van valaki egy beszélgetésen, leteríti a pokrócát, ott van a gyerekekkel, közben a színpadnak nevezett előső részen folyik egy beszélgetés, de nagyon-nagyon szabad és nagyon kötetlen az egész, tehát nem az van, hogy akkor itt síri csend van. Ráadásul ugye ebbe beleszólnak a mindenféle zümmögő állatok is, úgyhogy tényleg a természet lágyölén várunk mindenkit, és akkor tényleg, aki családdal érkezik, ne féljen attól, hogy ne szeretne beülni akár egy beszélgetésre, nyugodtan tényleg jöjjenek, és ajánljuk, hogy mindenki hozzon akár kis kempingszéket, kis pokrócot, és ugyanez a Bányakertben is. Tehát igen. A Bányakertben amúgy ez nagyon fontos elmondani, hogy ott attól függetlenül, hogy a színpad előtt székeken lehet ülni, illetve este csápolni, de a gyerekeknek van ott homokozó, van egy petánkpálya, tehát hogy abszolút le lehet őket is foglalni.
1: Na, mindent elmondtunk, ami ebben a néhány percben.
2: Minden,
1: igen, a jegyinformáció az nem a kulturális ajánló része, az majd a margofest.hu oldalon megtalálják a kedves hallgatók. Ugye sokan hallgatnak minket ilyenkor autóban is. Ha emlékeznek arra, hogy meg kell néznem, ha hazaértem a margofest.hu-t, azzal már elértük a célunkat. Köszönöm szépen Mátyás Kittinek, a Margo Fesztivál kommunikációs vezetőjének, hogy ezt a majdnem lehetetlen küldetést, ezt a sok mindent néhány percbe sikerült belesűríteni. Köszönöm, hogy hívhattuk, csokolom.
2: Köszönöm szépen, várunk mindenkit.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Október végéig látogatható a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni című időszaki kiállítása az Északi Járműjavítóban. A tárlat a közlekedésbiztonság történetét mutatja be a fogatolt járművektől egészen a mesterséges intelligenciával működő közlekedési rendszerekig. A látogatók megismerhetik többek között a biztonsági öv és a légzsák fejlődését, Törlei József balesetének történetét, illetve a modern közlekedési technológiákat is. A kiállítást interaktív elemek, szimulátorok és családi programok teszik még élményszerűbbé. Az öveket becsatolni nem csak a közlekedés múltját idézi fel, hanem arra is választ keres, hogy hogyan tehetjük még biztonságosabbá a jövő utazásait. A Korea fényei Csindzsú sejemlámpásai című kiállítás szeptember elejéig várja a látogatókat a Budapesti Koreai Kulturális Központban. A tárlaton több mint 1400 sejemlámpás idézi meg Csindzsú városának évszázados hagyományait, ahol a sejemkészítés és a lebegő lámpások kultúrája szorosan összefonódik. A fényinstallációk egyszerre mesélnek történelemről, közösségről és a koreai kézművesség gazdag örökségéről, miközben lenyűgöző látványvilágot teremtenek. A kiállítás egyébként egy nemzetközi programsorozat részeként érkezett Budapestre, és korábban már Ázsiában, valamint Németországban is óriási sikert aratott. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten ma 21 óráig a Szent Gellért rakparton északi irányban az Erzsébet híd előtt a forgalmat a villamos sínekre terelik rendezvény miatt, torlódásra kell számítani. Baleset nehezíti a közlekedést a 23. kerületben a Topánka utcában a Törökfloris utca felé a Petőfi utcánál. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni a híd felé. Nehéz az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Telítettek a sávok az Árpád-Fejedelem útján befelé, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Lezárták a Jászberényi úti felüljáró befelé vezető oldalát karbantartás miatt, várhatóan ma 20 óráig. A váltakozó irányú

0: Amat jelzőlámpa irányítja, lassú haladásra készüljenek. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most augusztus 10-i világnap adja az apropót annak, amiről beszélgetünk méghozzá, az, hogy ekkor van az oroszlánok világnapja. És ehhez kapcsolódóan vajon Budapesten minek a nyomába eredünk?
2: Hát mi másnak, mint az oroszlánoknak a nyomába. Nagyon érdekes, hogy nálunk ez pont egybeesik szinte napra pontosan az állatkertek napjával. Ugye augusztus 9-e az állatkertek napja, és csak egy nappal utána augusztus 10-e az oroszlánok nemzetközi világnapja. Ennek a célja, a globális célja az afrikai oroszlánok és más nagy macskafajok védelmének a hangsúlyozása. De hát mi tudjuk azt, hogy az oroszlánok nagyon nagy szerepe van nem csak a természetben, hanem a kultúrában is. Hiszen ősi idők óta szimbólumai az erőnek, a hatalomnak, és hát számos kultúrában azért vallási, illetve politikai jelentőséggel is bírnak.
1: Na de hímoroszlán vagy nőstény oroszlán?
2: Hát ugye főleg a hímoroszlán jelenik meg a sörényével. Ő maga ugye az állatok királya, a dzsungel királya, tehát a természetben is gyakorlatilag az erőt, a hatalmat szimbolizálja, de az ókori európai kultúrában a nap és az uralkodás szimbólumává is válhat, tehát például Egyiptomban is láthatjuk a piramisok környékén, illetve tényleg nagyon-nagyon ősi formában is megjelennek az oroszlánok, hiszen a hím állatok sörénye a napsugaraihoz hasonló. Az oroszlánokhoz így a tűz és az arany képzete is társult, és ez még az is közrejátszik, hogy Európában a nyár rendszerint az oroszlán csillagkép uralma idején, és tehát tényleg. Július utolsó hetétől ugye augusztus 3. hetéig a legforróbb, tehát a nap, az oroszlán és az oroszlán csillagkép így is nagyon szépen összekapcsolódik. Bibliai utalást is találunk az oroszlánokra, hiszen az Ószövetségben az oroszlán Júdát, Dávid király ősét szimbolizál, viszont az ordító, tüzet okádó oroszlán a gonosz erőket szimbolizálja. Tehát megjelenik a rossz is, és ez a szobrokon is nagyon szépen látható különben. Aztán a keresztény ikonográfiában nagyon érdekes módon Márk evangélista attribútumává vált az oroszlán, ugye a négy evangélistának lett egy-egy jelképe, Márké lett az oroszlán, úgyhogy a templomokkal díszítő elemek között is, főleg Márk apostollal kapcsolatban megjelenik az oroszlán.
1: A királyok is előszeretettel használták, ugye? Oroszlánt, mint jel képet is, mint az erőt, és legyőzhetetlen sugározva.
2: Pontosan. Van egy olyan dombormű is különben, fönt a Budai Várban, ahol Mátyás királyt úgy ábrázolják, hogy a lábát egy oroszlánnak a fején nyugtatja. Tehát ezzel azt jelképezve, hogy Mátyás még az oroszlánnál is hatalmasabb, még nála is győzedelmesebb.
1: Budapesten mi minden található, ami az oroszlánokhoz kötődik? Lánchíd, oroszlánok, ez biztos, hogy mindenkinek eszébe jut.
2: Ez nagyon érdekes, hogy amikor én a turistáimmal járom a várost, akkor szinte mindig elhangzik ez a kérdés, hogy hát hogy lehet, hogy ilyen sok oroszlán van Budapesten, és akkor még azt is megkérdezik néha, hogy van-e itt oroszlán a budai erdőkben, hát nincs természetesen, viszont valóban nagyon-nagyon sok, több száz oroszlán van a fővárosban. Én egyszer megpróbáltam megszámolni, és tényleg lehetetlen, mert hogy annyi formában van, hogy tényleg egészen elképesztő, kis oroszlán, nagy oroszlán, modern oroszlán, középkori, több száz éves oroszlán, minden van, úgyhogy most a teljesség igénye nélkül csak néhányat említünk, és néhány funkciót, néhány formát, ahogy ezek megjelennek. Van például fönt a Schwab-hegyen, Jókai kertjében egy nagyon szép oroszlános kőpad. De ha már Budán járunk, akkor fönt a Várnegyedben, ugye már beszéltünk a Mátyás király domborművéről, ahol oroszlánon nyugtatja a lábát, de ha ott vagyunk a Halászbástyánál, a Halászbástya előtt látjuk Szent István szobrát, és a Szent István szobrát négy oroszlán őrzi a négy sarkában a talapzatnak. Azonban ezt már kevesen tudják, hogy a Halászbástya átépítésekor a földmunkák során egy románkori templomot is találtak, és onnan származott egy eredeti kőoroszlán dombormű, amelyet aztán Sulek Frigyes az átalakított jezsuita lépcsőn helyezett el. Tehát, hogyha a Halászbástyáról lemegyünk a jezsuita lépcsőn, akkor a lépcső fölött megtaláljuk ezt a nagyon szép vörös márvány, több száz éves középkori oroszlánt. De hogyha ott mászkálunk fönt a Várnegyedben, akkor a dísztéren például, illetve a királyi palota körül oroszlános kopogtatókat is találunk, akár a Sándor palotán, vagy a dísztér házain. Aztán, ha ott vagyunk fönt a várban, az oroszlános udvarunk is van, ahol két oroszlán pár őrzi az udvart, egyik oldalon békés oroszlánok vannak, a másik oldalon pedig a Szent István terem felé vezető átjáróban két dühös oroszlánt látunk. Ahogy mondtuk, az egyik funkció az maga az őrzés, ugye az őrállatként jelenik meg az oroszlán, ezt látjuk a Lánchídnál például, amelyet négy oroszlán, kettő Budán, kettő Pesten őriz, de az országházunkat is, az országház bejáratát is oroszlánok őrzik. Ezeket az oroszlánokat Markup Béla készítette. Itt az egyik oroszlán eredeti, a másik az már egy pótlás, hiszen megsérült a világháborúban, és ha már a Kossuth téren vagyunk, akkor az ország Szakasz közelében található Tisza emlékmű tetején pedig egy óriás kígyóval küzdő és halára sebzett oroszlánt láthatunk, amely a hősiességet, illetve az ármánnyal vívott harcot jelképezi.
1: Nekem ami még beugrik, az az, hogy van olyan szobor is, vagy van olyan ábrázolás is, amikor szárnyas oroszlán kint látjuk.
2: Igen, ez az a bizonyos keresztény ikonográfiai elem, ahogy mondtuk, az egyik evangélistára, Szent Márkra utal, és például a Rózsák terén a Szent Erzsébet templomban pontosan egy ilyen szárnyas oroszlánt látunk a rózsaablak alatt a bal alsó sarokban, de hát ennek is nagyon sok más példája is van, például fönt a Halászbástyán is a talapzaton megjelenik Szent Márk jelképe az oroszlánnal, és hát nem hagyhatjuk ki az oroszlánt, talán legfontosabb helyszínéről a fővárosnak, a budapesti címerben is megtaláljuk az oroszlánt, hisz magát a címert egyik oldalról egy griffmadár, másik oldalról pedig egy oroszlán tartja. Ezt látjuk a csatorna fedeleken, zászlaján, címerén, mindenhol, tehát tényleg rengeteg oroszlán van a városban.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Kálmándi Mihály, operaénekes. 5 és 6 óra között pedig Láng Judittal beszélgettem, a Magyar Belsőépítész Egyesület elnökével. Köszönöm a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Borisz technikusnak. Jó pihenést, szép estét, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
4: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Folytatódik a kánikula, Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelső bíróság elnöki posztjáról. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Nem vettek részt az új államfő megválasztásán és beiktatásán a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői. Ehelyett Tatán az 1956-os forradalom vértanúinak emléktáblájánál helyeztek el koszorút, megemlékezve a tatai sortűz áldozatairól. Az ellenzéki pártok egyebek mellett azért nem támogatták Baka András jelölését, mert a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírájaként támogatta a tatai sortüzet vezénylő parancsnok felmentését az emberiség elleni bűncselekmény vádja alól. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők, mintegy 2300 kilométerre Ukrajnától. Az ukrán drónok emellett egy orosz online piac tér Voronyezsi logisztikai központját is támadták, amelyből Kijev szerint az orosz hadsereg ellátását segítő termékeket is szállítanak. Az oroszok közben Kijevet és Zaporizsiát támadták. A délkelet-ukrajnai városban 5 meghaltak. Románia haladékot kért az Európai Bizottságtól szénerőművei üzemben tartására. A Duna víz szintjének további csökkenése miatt elkerülhetetlenné vált a csernavodai atomerőmű még működő blokkjának leállítása, így súlyos energiahiány alakul ki. A hiányzó áram egy részét a hónap végéig leállítani tervezett szénerőművek működtetésével pótolnák. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a ProCultura Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Eső nem várható. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, Szerdán napközben 27-33 fok várható.
6: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit területe borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Folytatódik a kánikula. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Sokan nem cserélték le régi könyvformátumú személyigazolványukat, most haladékot kaptak. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a fideszes kétharmad távolította el a legfelső bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Nem vettek részt az új államfő megválasztásán és beiktatásán a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői. Ehelyett Tatán az 1956-os forradalom vértanúinak emléktáblájánál helyeztek el koszorút, megemlékezve a tatai sortűz áldozatairól. Az ellenzéki pártok egyebek mellett azért nem támogatták Baka András jelölését, mert a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírájaként támogatta a tatai sortüzet vezénylő parancsnok felmentését az emberiség elleni bűncselekmény vádja alól. Bizalmi szavazást kezdeményez több horvát ellenzéki párt Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna, részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A köztársasági elnök azonnali kármentesítést és a felelősök megbüntetését követelte. A miniszterelnök az ellenzéket pánikkeltéssel és dezinformációk terjesztésével vádolta meg. Humanitárius kegyelmet kapott Vlagyimir Putyin elnöktől egy Oroszországban bebörtönzött volt amerikai tengerészgyalogos. A 32 éves Robert Gilman már úton van az Egyesült Államokba, ahol pszichiátriai kezelést kap majd. 4,5 év börtönre ítélték, amiért 2022-ben egy voronyezsi vonaton állítólag megrúgott egy orosz rendőrt. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyigazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak. Néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik. Az igazolvány kiállítása díjmentes. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Eső nem várható. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8-féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron, a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyigazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak. Néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik. Az igazolvány kiállítása díjmentes. Bizalmi szavazást kezdeményez több horvát ellenzéki párt Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A köztársasági elnök azonnali kármentesítést és a felelősök megbüntetését követelte. A miniszterelnök az ellenzéket pánikkeltéssel és dezinformációk terjesztésével vádolta meg. Humanitárius kegyelmet kapott Vlagyimir Putyin elnöktől egy Oroszországban bebörtönzött volt amerikai tengerészgyalogos. A 32 éves Robert Gilman már úton van az Egyesült Államokba, ahol pszichiátriai kezelést kap majd. 4,5 év börtönre ítélték, amiért 2022-ben egy voronyezsi vonaton állítólag megrúgott egy orosz rendőrt. Ismét hamut szóra az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Catániában, Szicília legnagyobb repülőterén szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légi forgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A munkácsi és kossuthdíjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham Palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a szabad kikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Lágyszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó öt deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és európai uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kosztolányi életművében végigkövethetjük a kávéházi művészvilág századfordulós fénykorát és lassú hanyatlását. A leghíresebb nyugatos törzshelye a New York kávéház volt, Kosztolányi esti kornéjának is kedves helye. Itt adnak el verseket kávéért, innen epekednek szerelmeikért, és izgatják szívüket napi 40 kávéval és cigarettával. A belvárosi helyek közül a Patinás Centrál kávéházban is sok költő és író megfordult egy időben. Kosztolányit a pesti élet minden mozzanata érdekelte. Rengeteg novellájában és tárcájában felbukkannak a pályaudvarok, vagy a pesti villamosok, kalauzok és cselédlányok mindennapjairól, ülőhelyért verekedő utasokról, körúti utcaseprőkről és megfáradt pincérekről ír olyan precíz finomsággal, hogy képzeletünkben könnyedén megelevenedik a 100 évvel ezelőtti Budapest minden apró mozzanata.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás-ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a Józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és európai uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak.